0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 8. rész. Látjátok, nekünk ilyen főpapunk van. Ez a lényege annak, amit eddig mondtunk. Igen, Jézus a mennyben a fenséges Isten trónjának jobb oldalán ül, és főpapként szolgál a mennyei szentek szentjében. De nem az emberek által épített, hanem az igazi, vagyis a mennyei sátorban, amelyet az Úr épített. Minden főpapnak az a dolga, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen Isten elé. A mi főpapunk Jézus sem kivétel. De ha még mindig földön élő ember lenne, nem is lehetne pap, hiszen már megvannak azok, akik a törvény szerint ajándékokat mutassanak be. Az a szolgálat azonban, amit a földi papok végeznek, csak másolata és árnyéka a valódi mennyei dolgoknak. Ez abból is látható, hogy mikor Mózes a szent sátor fölállításához készült, Isten így figyelmeztette. Vigyázz, hogy mindent annak a mintájára készíts, amit a hegyen mutattam neked. Az a szolgálat, amit Isten Jézusra bízott, sokkal magasabb rendű, mint a földi papoké. Ugyanígy az új szövetség, amelyet Jézus hozott létre, sokkal magasabb rendű, mint a régi szövetség, mert sokkal jobb ígéretekre épült. Ha a régi szövetség tökéletes lett volna, nem lett volna szükség helyette másikra. De Isten nem volt megelégedve, ezért így szólt népéhez: eljön az idő, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael népével és Júda népével. De ez az új nem olyan lesz, mint az a régi, amit őseikkel kötöttem azon a napon, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel nem maradtak hűségesek ahhoz a régi szövetséghez, én is elfordultam tőlük, mondja az Úr. Azok után, a napok után majd új szövetséget kötök Izrael népével, mondja az Úr, és az ilyen lesz. Törvényeimet beírom az értelmükbe, és a szívükbe vésem. Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem lesz többé szükség rá, hogy valaki a testvérét vagy társát tanítsa. Nem fogja ezt mondani neki: ismerd meg az Urat, mert mind ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbakig. Mert megbocsátom a gonoszságaikat, és bűneikre többé nem gondolok vissza. Isten újnak nevezte ezt a szövetséget, ami azt jelenti, hogy a régi szövetség már nem használható. Ami pedig régi és használhatatlan, az hamarosan el is fog tűnni.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 8. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A Galata 2:20-at olvasom. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Amikor megtértünk, akkor átadtuk az életünknek az irányítását Jézus Krisztusnak. Ami azt jelenti, hogy többé nem mi fogjuk a kormánykereket, hanem ő az, aki irányít és vezet bennünket, és ő hozza meg a döntéseket az életünkben. A Róma 6:3-4-ben pedig azt olvassuk, hogy nem tudjátok-e, hogy akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be. El lettünk azért temetve ővele együtt a bemerítés által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Vagyis arról van szó, hogy hogyha bemerítkeztél, hogyha megtértél, ha átadtad az életed irányítását Jézus Krisztusnak, akkor többé nem a saját életedet éled, hanem Krisztus az ő életét éli rajtad keresztül. És ez annyira fantasztikus, mert több dolog is van benne. Egyrésztről, hogyha te meghaltál, akkor semmi olyan dolog, ami rossz, ami a régi, ami bánt, vagy ami sértést okozhatna, nem tud hatással lenni rád, mert egy halott emberre már semmi nincsen hatással. Viszont, ha Krisztus él benned, akkor pedig nincsen korlátja azoknak a lehetőségeknek, amit rajtad keresztül meg tud tenni. És csak szeretném

0: bátorítani a mai napon arra, hogy tehát bármivel is küzdesz, ami a régi dolgaid közül, egyszerűen azok ellettek vágva, azok meghaltak. És gondolkodj magadról úgy, mint akiben Krisztus él. Krisztus pedig nem küszködik ezekkel a problémákkal, hanem benne van annak a lehetősége, hogy minden jó ki tudjon jönni. Rajtad keresztül is, mert ő éli az ő életét belőled, benned, rajtad keresztül. Tehát bármilyen feladatok is állnak ma előtted, egyszerűen ragadd meg ezt a Isten beszédéből, hogy Krisztus benned él, Krisztus rajtad keresztül él, és semmi nem tud gátat szabni annak, hogy ő ki tudjon jönni belőled. Csak határozd el, hogy ma is teret adsz neki, és figyeld meg, hogy mennyire fantasztikus módon fog cselekedni az életedben. Ha akarsz, akkor mondj el velem egy imát. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztus értem halt meg az én bűneimért, és feltámadt azért, hogy igaz emberként élhessek. Köszönöm neked, hogy már semmi közöm nincsen a régi természetemhez, a régi, örökölt, bűnös természetemhez, hanem egy teljesen új élet van bennem, Krisztusnak az élete. Köszönöm, hogy ez semmiben nem korlátoz. Köszönöm, hogy minden lehetőség ott van előttem, hogy ugyanolyan életet élhessek, mint amit Krisztus élt. És odaszánom magam arra, hogy Jézus Krisztus, te élj rajtam keresztül a mai napom. Odaadom a döntéseimnek, a terveimnek a jogát. Kérlek, hogy te...
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 9. rész. A régi szövetségben sok parancs volt az Isten tiszteletről és annak helyéről, a szent sátorról, amelyet emberek építettek. Ennek első részében ott volt a hétágú mécses tartó és az Istennek fölajánlott szent kenyerek asztala. Ezt a helyet szentélynek nevezték. A második, a függöny mögött, ott volt a szentek szentje. Ebben volt az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, amelyet mindenhol arany borított. A ládában volt egy aranykorsó, ebben manna, meg Áron botja, amely egyszer leveleket hajtott, és a szövetség kőtáblái is. A láda fölött pedig dicsőséges kerubok, akik beárnyékolták a kegyelem helyét. De most nincs idő arra, hogy ezekről részletesen beszéljünk. A szent sátorban úgy volt minden elrendezve, ahogy az előbb elmondtam. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy ott imádják Istent, és papi szolgálatukat végezzék. A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha vért vitt magával. Ezt a vért a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett bevinnie, hogy fölajánlja Istennek. Ezzel pedig azt mutatja a Szent Szellem, hogy amíg az első sátor áll, addig nem lehet a szentek szentjébe bemenni. Ez a példa a mi korunkra is vonatkozik, azt jelenti, hogy az Istennek fölajánlott ajándékok és áldozatok nem tudták szellemileg tökéletessé tenni azt az embert, aki az áldozatot bemutatta. Hiszen ezekben a szertartásokban csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg más külső dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de nem változtatnak a szívén, lelkén. Isten arra az időre adta ezeket az embereknek, amíg el nem jött a helyreállítás ideje. Ez az idő pedig most van, hiszen Krisztus, a mi főpapunk, már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a főpapja, amik már elérkeztek hozzánk, és amelyek még csak ezután fognak eljönni. De nem földi sátorban végzi a papi szolgálatát, mint azok a régi papok, hanem jobb és tökéletesebb sátorban szolgál, amit nem emberek építettek, és nem tartozik a teremtett világhoz. Krisztus nem a kecskék vagy a borjak vérét vitte, hanem a saját vérét, amikor a mennyben bement a szentek szentjébe. Csak egyszer ment be, de örökre bement, és ezzel örökre biztosította számunkra a megmenekülést. A régi időkben a kecskék és a borjak vérét és a tehén hamuját szétszórták az emberekre. Így tették őket, úgymond tisztává, de csak külsőreg. Krisztus vére azonban sokkal-sokkal többre képes. Megtisztítja a lelkiismeretünket a halott dolgoktól, hogy azután az élő Istent szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta föl magát Istennek az örökkévaló szellem által. Krisztus új szövetséget kötött velünk, mert azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a bűnöktől, amiket a régi szövetség idején elkövettek. És azért is, hogy azok, akiket Isten elhívott, megkapják örökkévaló örökségüket, amit Isten ígért nekik. Mielőtt valaki meghal, végrendeletet készít, amely csak akkor érvényes, ha ez az ember már meghalt. Ha még él, akkor nem ér semmit a végrendelet. Ezért meg kell bizonyosodni arról, hogy az illető valóban meghalt-e. Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem volt érvényes a régi szövetség sem a vér, vagyis a halál nélkül. Mózes előbb az egész népnek elmondta a törvény minden rendelkezését. Azután vette a borjak és a kecskék vérét, meg vizet, vörös gyapjút és az izsópot, és ráhintette a vért a törvény könyvére és az egész népre, és azt mondta, ez a vér teszi érvényessé a szövetséget, amit Isten parancsolt nektek. Ugyanígy vérrel hintette be a szent sátrat, és azokat a dolgokat is, amelyeket a papok használtak. A törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell megtisztítani, és a vér használata nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására sem. A szent sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amelyek a mennyben vannak. A földön olyan áldozatokra volt szükség, amilyenekről az előbb beszéltünk, hogy megtisztítsák a földi dolgokat. De a valóságos mennyei dolgok ennél különb áldozatot kívánnak. Ezért Krisztus nem a földi, emberek által készített szent sátorba ment be, hanem egyenesen a mennybe. A földi szent sátor ugyanis csak a másolata az igazinak, amely a mennyben van. Jézus Krisztus azért ment föl a mennybe, hogy ott most a mi érdekünkben megjelenjen Isten előtt. De nem azért ment be, hogy újra és újra föláldozza magát. A földi főpapnak valóban minden évben újra és újra be kellett vinnie a vért a szentek szentjébe. Nem a saját vérét vitte, hanem az áldozati állatokét. Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor föl kellett volna magát áldoznia a világ teremtése óta. De csak egyetlen egyszer jelent meg, amikor az idő már a vége fele közeledett, hogy önmagát föláldozza. Ez az egyetlen áldozat egyszer és mindenkorra elegendő. Azzal, hogy Jézus Krisztus föláldozta saját magát, véglegesen leszámolt a bűnnel. Minden embernek meg kell halnia egyszer, azután pedig ítéletre kerül. Ez egészen biztos. Ugyanígy egészen biztos, hogy Jézus Krisztus is csak egyszer áldozta föl magát, hogy sok ember bűnét elvegye. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem azért jön, hogy a bűnnel elbánjon, hanem hogy szabadulást hozzon azoknak, akik várva várják őt.
0: Most következik
2: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
4: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A Galata 2:20-at olvasom. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Amikor megtértünk, akkor átadtuk az életünknek az irányítását Jézus Krisztusnak. Ami azt jelenti, hogy többé nem mi fogjuk a kormánykereket, hanem ő az, aki irányít és vezet bennünket, és ő hozza meg a döntéseket az életünkben. A Róma 6:3-4-ben pedig azt olvassuk, hogy nem tudjátok-e, hogy akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be. El lettünk azért temetve ővele együtt a bemerítés által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Vagyis arról van szó, hogy hogyha bemerítkeztél, hogyha megtértél, ha átadtad az életed irányítását Jézus Krisztusnak, akkor többé nem a saját életedet éled, hanem Krisztus az ő életét éli rajtad keresztül. És ez annyira fantasztikus, mert több dolog is van benne. Egyrésztről, hogyha te meghaltál, akkor semmi olyan dolog, ami rossz, ami a régi, ami bánt, vagy ami sértést okozhatna, nem tud hatással lenni rád, mert egy halott emberre már semmi nincsen hatással. Viszont, ha Krisztus él benned, akkor pedig nincsen korlátja azoknak a lehetőségeknek, amit rajtad keresztül meg tud tenni. És csak szeretnélek bátorítani a mai napon arra, hogy tehát bármivel is küzdesz, ami a régi dolgaid közül, egyszerűen azok el lettek vágva, azok meghaltak. és gondolkodj magadról úgy, mint akiben Krisztus él. Krisztus pedig nem küszködik ezekkel a problémákkal, hanem benne van annak a lehetősége, hogy minden jó ki tudjon jönni. Rajtad keresztül is, mert ő éli az ő életét. Belőled, benned, rajtad keresztül. Tehát bármilyen feladatok is állnak ma előtted, egyszerűen ragadd meg ezt a Isten beszédéből, hogy Krisztus benned él, Krisztus rajtad keresztül él, és semmi nem tud gátat szabni annak, hogy ő ki tudjon jönni belőled. Csak határozd el, hogy ma is teret adsz neki, és figyeld meg, hogy mennyire fantasztikus módon fog cselekedni az életedben. Ha akarsz, akkor mondj el velem egy imát. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztus értem halt meg az én bűneimért, és feltámadt azért, hogy igaz emberként élhessek. Köszönöm neked, hogy már semmi közöm nincsen a régi természetemhez, a régi, örökölt, bűnös természetemhez, hanem egy teljesen új élet van bennem, Krisztusnak az élete. Köszönöm, hogy ez semmiben nem korlátoz. Köszönöm, hogy minden lehetőség ott van előttem, hogy ugyanolyan életet élhessek, mint amit Krisztus élt. És odaszánom magam arra, hogy Jézus Krisztus, te élj rajtam keresztül a mai napom. Odaadom a döntéseimnek, a terveimnek a jogát. Kérlek, hogy te...
1: Ez volt
2: a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
5: Pál zsidókhoz írt levelének 9. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Szansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 10. rész. A törvényben csak az árnyéka van meg azoknak a jó dolgoknak, amik majd el fognak jönni. Ezért a törvény nem is adhat tiszta képet ezekről a valóságos dolgokról. Így vannak azok az áldozatok is, amiket a törvény szerint évről évre újra be kell mutatni Istennek. Ezek az áldozatok soha nem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. Hiszen ha a törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abba hagyták volna az áldozatokat. Akkor ugyanis, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet. Az áldozatokat minden évben be kell mutatni, és ezek állandóan a bűnre emlékeztetnek. Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba, Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hála áldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem leheted örömödet a teljes elégetett áldozatokban és a vétekért való áldozatokban sem. Ezért azt mondtam, itt vagyok én, Istenem. Azért jöttem, hogy véghez vigyem, amit te akarsz. Pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben megvan írva rólam. Tehát először azt mondja, nem akarod a bűnért való áldozatokat, a hála áldozatokat, a teljesen elégetett és a vétekért való áldozatokat, pedig ezek olyan áldozatok, amiket a törvény szerint kell bemutatni. Azután pedig így mondja, itt vagyok, jöttem, hogy teljesítsem az akaratodat. Ez tehát azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. Jézus Krisztus valóban véghez vitte mindazt, amit az Atya akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára külön választott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen föláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes. A régi időkben az izraeli papok minden nap szolgálatban álltak és elvégezték a törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem tudták eltörölni a bűnöket. Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Azaz egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán. Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse. Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat az embereket, akiket Isten számára külön választ és szolgálatára fölkészít. Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is, ezt mondja először is, ilyen szövetséget fogok velük kötni, azok után a napok után, mondja az Úr, törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe. Majd később ezt mondja, és nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Ha pedig Isten megbocsátja a bűnöket, akkor többé nincs szükség a bűnért való áldozatra. Ezért testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe. Ez Jézus vére miatt lehetséges, hiszen megnyitotta az utat, amely oda vezet. Ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus teste. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez, hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa a testünkről a piszkot. ragaszkodjunk és kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk. Figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk. Ne hagyjuk abba ezt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűjjünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné bűneinket. Nem marad akkor más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit elpusztít, aki ellenkezik vele. Ha valaki Mózes törvények nem engedelmeskedett, és ezt két vagy három ember bizonyította, akkor a bűnöst meg kellett ölni. Nem volt szabad megkönyörülni rajta. Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten fiát tapossa meg? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb büntetést kap. Igen, mert nem tisztelte Jézus vérét, amellyel az új szövetséget megkötötte. Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer már megtisztította. Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel, mert a kegyelem szellemét bántotta meg. Mert ismerjük azt, aki ezt mondta, enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ezt is mondta, az Úr fogja megítélni népét. Bizony rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot. Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. Volt, hogy sok ember előtt megszégyenítettek, és gonoszul bántok veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik így szenvedtek. Igen, segítettétek azokat, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek. Hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van. Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Legyetek türelmesek és kitartóak. Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ő ígért. Hiszen ő mondja, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Az igaz pedig hitből él. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, és megmentsük a lelkünket.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 10. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A Galata 2:20-at olvasom. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Amikor megtértünk, akkor átadtuk az életünknek az irányítását Jézus Krisztusnak. Ami azt jelenti, hogy többé nem mi fogjuk a kormánykereket, hanem ő az, aki irányít és vezet bennünket, és ő hozza meg a döntéseket az életünkben. A Róma 6:3-4-ben pedig azt olvassuk, hogy nem tudjátok-e, hogy akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be. El lettünk azért temetve ővele együtt a bemerítés által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Vagyis arról van szó, hogy hogyha bemerítkeztél, hogyha megtértél, ha átadtad az életed irányítását Jézus Krisztusnak, akkor többé nem a saját életedet éled, hanem Krisztus az ő életét éli rajtad keresztül. És ez annyira fantasztikus, mert több dolog is van benne. Egyrésztről, hogyha te meghaltál, akkor semmi olyan dolog, ami rossz, ami a régi, ami bánt, vagy ami sértést okozhatna, nem tud hatással lenni rád, mert egy halott emberre már semmi nincsen hatással. Viszont, ha Krisztus él benned, akkor pedig nincsen korlátja azoknak a lehetőségeknek, amit rajtad keresztül meg tud tenni. És csak szeretnélek bátorítani a mai napon arra, hogy tehát bármivel is küzdesz, ami a régi dolgaid közül, egyszerűen azok ellettek vágva, azok meghaltak. És gondolkodj magadról úgy, mint akiben Krisztus él. Krisztus pedig nem küszködik ezekkel a problémákkal, hanem benne van annak a lehetősége, hogy minden jó ki tudjon jönni. Rajtad keresztül is, mert ő éli az ő életét belőled, benned, rajtad keresztül. Tehát bármilyen feladatok is állnak ma előtted, egyszerűen ragadd meg ezt a Isten beszédéből, hogy Krisztus benned él, Krisztus rajtad keresztül él, és semmi nem tud gátat szabni annak, hogy ő ki tudjon jönni belőled. Csak határozd el, hogy ma is teret adsz neki, és figyeld meg, hogy mennyire fantasztikus módon fog cselekedni az életedben. Ha akarsz, akkor mondj el velem egy imát. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztus értem halt meg az én bűneimért, és feltámadt azért, hogy igaz emberként élhessek. Köszönöm neked, hogy már semmi közöm nincsen a régi

0: természetemhez, a régi, örökölt, bűnös természetemhez, hanem egy teljesen új élet van bennem, Krisztusnak az élete. Köszönöm, hogy ez semmiben nem korlátoz. Köszönöm, hogy minden lehetőség ott van előttem, hogy ugyanolyan életet élhessek, mint amit Krisztus élt. És odaszánom magam arra, hogy Jézus Krisztus, te élj rajtam keresztül a mai napom. Odaadom a döntéseimnek, a terveimnek a jogát. Kérlek, hogy te...
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 11. rész. A hit a remélet dolgoknak a valósága, vagy tulajdoni lapja, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés, azaz egy perdöntő bizonyíték. Mert ezzel a hit által szereztek jó bizonyságot a régiek is. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által lett teremtve, hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Ami által bizonyságot is nyert afelől, hogy ő igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és a hite az még Ábel halála után is beszél. Hitáltal vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten fölvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy ő kedves Istennek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten létezik, és meg is jutalmazza mindazt, aki őt keresi. Hitáltal tisztelte Isten Noé. Mikor meg lett intve a még nem látott dolgok felől, háznépe megtartására bárkát készített, amely által ezt a világot is kárhoztatta, és a hitből való igazságnak az örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta őt Isten, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd örökölni fog, és kiment, nem is tudta, hogy hova megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakva Izsákkal és Jákobbal, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga Isten. Hitáltal nyert erőt sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, azért mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért egytől mégpedig, mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a homok, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerték meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat. Mégis vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön, mert akik így szólnak, nyilvánvalóan azt mondják, hogy egy otthont keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük arra is, hogy visszatérjenek. De ők jobb után vágyódtak, vagyis mennyei után. Azért nem szégyelli őket Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert egy várost készített nekik. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára lett téve, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte. Akinek meg lett mondva, Izsákban neveztetik neked a mag. De ő úgy gondolkodott, hogy az Isten a halálból is képes föltámasztani majd, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldotta meg a jövőre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut is. Hitáltal áldotta meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindegyikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal emlékezett meg élete végén József, az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő csontjairól rendelkezett. Hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, azért mert látták, hogy kegyelem van a gyermeken, és a király parancsától se féltek. Hitáltal tiltakozott Mózes, mikor felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, azért, mert a megjutalmazásra nézett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erőszívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hitáltal rendelte a pászkát és a vér kiontását, hogy az öldöklő ne érintse az ő elsőszülöttjeiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálva az egyiptomiak mind elvesztek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, mikor 7 napig körös körül járták. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, azért mert befogadta a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről vagy a prófétákról, akik hitáltal országokat győztek le, cselekedték az igazságot, az ígéreteket elnyerték, bedugták az oroszlánok száját, megoldották a tűznek az erejét, megmenekültek a kard élétől, fölerősödtek betegségekből, a háborúkban erősek lettek, és megfutamították az ellenségnek táborait. Asszonyok föltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítva a szabadulást, hogy becsesebb föltámadásban részesüljenek. Mások megcsúfoltatások, megostoroztatások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétlettek fűrészelve, kadra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó ez a világ. Bújdostak pusztákon és hegyekben, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéreteket. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül ne jussanak tökéletességre.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 11. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Darko Kreiner, a Királyság gazdaságának 10 parancsolata című tanítását hallhatjuk.
3: Yesterday we looked at kingdom communication.
4: Tegnap a királyságbeli kommunikációt vizsgáltuk meg.
3: In the content of learning how to communicate and to come into true koinonia.
4: Abban az összefüggésben, hogy hogyan kell az igazi koinóniáig eljutni, hogyan kell abban kommunikálni.
3: This morning we'll be looking at kingdom economics.
4: Ma reggel a királyság gazdaságát fogjuk megvizsgálni.
3: Jesus said, "My kingdom is not of this world."
4: Azt mondta Jézus, hogy az én királyságom nem a világból való.
3: Amen.
4: Amen.
3: His principles, his kingdom, his laws, his statutes, they operate differently than this world.
4: Az ő alapelvei, a királysága, annak törvényei, szabályai másképpen működnek, mint e világéi.
3: Almost everything Jesus taught about the kingdom was diametrically or exactly the opposite of what the world system teaches.
4: Majdnem minden, amit Jézus a királyságról tanított, homlok egyenes ellenkező volt azzal, amit a világ tanít ugyanarról.
3: At the heart of the kingdom of God operates faith.
4: Isten királyságának a velejében a hit működik.
3: The world says, seeing is believing.
4: A világ azt mondja, hogy ha látom, akkor hiszem.
3: Jesus said, believing is seeing.
4: Jézus azt mondta, hogy ha hiszed, akkor látni is fogod.
3: When you believe my word and act upon it, you will see the results.
4: Hogyha hiszitek az én beszédemet és annak alapján jártok el, akkor meglátjátok az eredményeket.
3: This is true in every area and to include economics.
4: Ez minden területen igaz, a gazdaságban is.
3: The kingdom of God operates under a different set of eternal principles and truths.
4: Isten királysága az örökkévaló alapelveknek és igazságoknak egy egész más készletével működik, mint a világ.
3: Now, I've traveled around the world and lived in different countries.
4: Az ember ugye, hogyha a világ több részén él, különböző országokban.
3: And every country, every kingdom has a different set of economic rules that you have to learn.
4: Minden ország, minden birodalom más gazdasági szabályok alapján működik, ezeket meg kell tanulni.
3: I'm now living in Slovenia and now I have to learn the rules and the laws of the economic of the European Union.
4: Most Szlovéniában élek, és ilyen módon az Európai Unió gazdasági szabályait, törvényeit kell megtanulnom.
3: Much more socialistic than what I'm used to.
4: Ezek sokkal szocialistább jellegűek, mint amihez hozzá voltam szokva.
3: It's a different kingdom.
4: Ez egy másféle birodalom.
3: You see, under socialism, if I have two cows,
4: tudjátok, a szocializmusban, ha van két tehenem,
3: I keep one, and I give one to you.
4: Akkor egyet megtartok, egyet meg odaadok neked.
3: Communism was a different system.
4: A kommunizmus az is egy más rendszer.
3: Under communism,
4: a kommunizmusban,
3: if I have two cows,
4: ha van két tehenem,
3: the government takes both of my cows and gives me back a little bit of milk.
4: A kormány elveszi mind a két tehenemet, és visszaad egy kis tejet.
3: I'm used to capitalism.
4: Én a kapitalizmushoz vagyok szokva.
3: In capitalism, if I have two cows,
4: a kapitalizmusban, ha van két tehenem,
3: I keep one,
4: egyet megtartok,
3: I sell the other and buy a bull.
4: A másikat meg eladom, és veszek az árán egy bikát.
3: I build up a cow farm, a cow ranch, a milk dairy farm.
4: És akkor már egy egész teljes gazdaságot építek fel, és egy egész gulyám lesz.
3: You see, very different ways of thinking.
4: Tehát egész mások a gondolkodásmódok ebben.
3: And if we're going to understand the kingdom of God and kingdom economics, we're going to have to think differently.
4: És hogyha meg akarjuk érteni azt, hogy Isten királyságában hogyan működik a gazdaság, akkor másképpen kell gondolkodnunk.
3: I know how most of us think.
4: Tudom, hogy legtöbben hogyan gondolkodunk.
3: I don't make enough.
4: Nem keresek eleget.
3: I live from paycheck to paycheck.
4: Egyik fizetéstől a másikig élek.
3: I don't need a budget.
4: Nincs szükségem költségvetésre.
3: One little bit comes in, goes out.
4: Hiszen egy kicsi bejön, az ki is megy.
3: It's very simple.
4: Nagyon egyszerű az egész.
3: I need more money.
4: Több pénzre van szükségem.
3: That's the answer to my problem.
4: Ez a válasz a problémámra.
3: And that's not kingdom thinking.
4: De ez nem királyságbeli gondolkodás.
3: That's how the world thinks.
4: A világ gondolkodik így.
3: Seeing,
4: így van.
3: Is believing.
4: Hogy az, hogy amit látok, azt hiszem.
3: When I have more money, more resources,
4: amikor több pénzem van, több forrásom van,
3: then suddenly I will begin to behave differently.
4: Akkor hirtelen elkezdek másképpen viselkedni.
3: Jesus says that's not true.
4: De Jézus azt mondta, ez nem igaz.
3: If you're not faithful with little, Jesus says you will not be faithful with more.
4: Jézus azt mondta, hogy ha nem vagy hűséges a kevéssel, akkor a sokon se leszel az.
3: And I believe God desires to give us more.
4: Én hiszem, hogy Isten többet akar nekünk adni.
3: But he wants to prepare or to develop our character and our heart so that we can be responsible with more resources.
4: De fel akar minket készíteni, a jellemünket fel akarja készíteni arra, hogy felelősebben bánjunk azzal is, ha többünk van.
3: Amen. If I can't manage and steward 10,000 forint,
4: hogyha nem tudok jól sáfárkodni 10,000 forinttal,
3: I'm not going to steward any more effectively 100,000 forint.
4: Akkor 100,000 forinttal sem fogok sokkal hatékonyabban sáfárkodni.
3: Or 100 million forint.
4: Vagy 100 millióval se.
3: Right? That's what Jesus taught.
4: Jézus ezt tanította.
3: And so we need to understand the principles and the thinking of the kingdom.
4: Tehát meg kell értenünk a királyság gondolkodásának az alapelveit.
3: Which is built upon the foundation of simple faith and obedience.
4: Amelyek az egyszerű hit és engedelmesség alapjára épülnek.
3: Would you agree with me? Jesus never stressed or fretted or was anxious over money or resources.
4: Ugye egyetértetek velem abban, hogy Jézus soha nem aggódott, soha nem izgult a pénzügyek, a forrásai miatt.
3: He says, look at the lilies of the field. Solomon, all of his glory was not splendor. Didn't have so much splendor.
4: Azt mondta, hogy nézzétek a mező liliomait. Solomon az ő egész dicsőségében nem öltözött olyan pompásan, mint ezek közül egy.
3: God takes care of the birds. They have no fret. They don't concern.
4: Isten törődik a madarakkal. Azok se aggódnak, nem szorongnak, hogy mi lesz.
3: Their every need is met.
4: Minden szükségük be van töltve.
3: So as we operate in faith and obedience, the promises, the Father's promises that He will meet our every need.
4: Tehát, hogyha mi hűségesen az alapelvek szerint járunk el, akkor hihetjük Isten Atya ígéretét, hogy ő minden szükségünket be fogja tölteni.
3: Sometimes through very supernatural means.
4: Néha ezt egészen természetfölötti módokon teszi.
3: Sometimes through very what seems to be very natural means.
4: Néha pedig úgy, hogy nagyon természetesnek tűnik a dolog.
3: Giving you the right job.
4: Mondjuk megkapjuk a megfelelő munkahelyet.
3: Giving you promotions.
4: Előléptetnek minket.
3: Opening opportunities.
4: Megnyílnak lehetőségek.
3: Other times it's supernatural. When God fed Elijah supernaturally, I think that was amazing. He fed him with ravens.
4: Tehát amikor például Illést Isten természet fölötti módon táplálta a hollók segítségével, szerintem az egészen lenyűgöző.
3: After that he sent him to the home of a widow with her young son who had nothing to give him but a little bit of bread and oil.
4: Aztán elküldte egy özvegyasszonynak a házához, akinek volt egy fia, és nem volt semmiük tulajdonképpen, egy kicsi liszten és olajon kívül.
3: And when the little widow woman stepped out in faith and obedience to the word of the Lord.
4: És amikor ez az özvegy elkezdett hit és az Isten beszédébe vetett hit alapján engedelmesen eljárni.
3: God said God supernaturally provided meal, oil and food for the rest of, until the end of the drought.
4: Akkor azt olvassuk, hogy Isten természet fölötti módon gondoskodott a számára olajról egészen az éhínség végéig.
3: She and her son never went hungry again.
4: Tehát soha többé nem éhezett, sem ő, sem a fia.
3: One day Jesus, the disciples came up, they were a little concerned and fretting because some taxes had to be paid.
4: Egy napon a tanítványok egy kicsit szorongva mentek oda Jézushoz, mert adót kellett fizetni.
3: And again Jesus began to teach them that the kingdom economics.
4: És Jézus ekkor is a királyság gazdaságáról kezdte őket tanítani.
3: The kingdom, the economics of the kingdom don't operate upon fear and fretting.
4: A királyságban a gazdaság nem az izgulás, a szorongás és a félelem alapján működik.
3: But upon faith and obedience.
4: Hanem a hit és az engedelmesség alapján.
3: And when we're in God's will in faith and obedience.
4: Pardon?
3: When we are in God's will and walking in faith and obedience.
4: Tehát amikor Isten akaratában vagyunk és hitben és engedelmességben járunk.
3: He'll meet our every need.
4: Akkor ő minden szükségünket betölti.
3: Now go throw a fish line in the water, pull out the fish. First fish you pull out, take out the gold coin. Go ahead and pay my taxes and pay yours too.
4: És akkor azt mondta Péternek Jézus, hogy menj el a tóra, fogjál halakat, és az első hal, amit kifogsz, annak a szájában lesz egy arany pénz, és abból fizes ki utánam is, meg magad után is az adót.
3: Would you agree? That's a different economic system.
4: Egyetértetek velem abban, hogy ez egy másfajta gazdasági rendszer?
3: And I will tell you, I was beginning to think in the natural mind before I moved from the States here.
4: És el kell, hogy mondjam nektek, hogy mielőtt Amerikából ide költöztem, elkezdtem természetes szinten gondolkodni a dolgokon.
3: And as I began to think as a natural mind, natural man.
4: És ugye természetes elmével gondolkodva.
3: I was retiring off of active duty.
4: Ugye tudjátok, hogy nyugdíjba mentem a seregtől.
3: So, let me see if I understand this. Lord, you want me to go to Europe?
4: Tehát ugye, és akkor megpróbáltam ezt megérteni, hogy Uram, azt akarod, hogy Európába menjek.
3: Move my family there.
4: Oda költözzem a családommal.
3: And I'm going, right now I'm about ready to take a 60% pay cut, because I'm going to retire.
4: És mivel most nyugdíjba mentem, ezért 60%-kal kevesebb lesz a bevételem.
3: I'm going to move to Europe.
4: Európába költözöm.
3: Everything is almost double the more expensive than what I'm used to.
4: Minden körülbelül kétszer annyiba kerül, mint amihez hozzá voltam szokva.
3: And then I'm going to take another 30 to 40% further cut because on the dollar euro conversion.
4: És aztán körülbelül még 30%-kal kevesebb lesz a pénzem, ugye mert át kell a dollárt váltani euróra.
3: How's this going to work?
4: Hogy fog ez működni?
3: You see, in the natural, that doesn't make economic sense.
4: Tehát természetes szinten gazdaságilag ennek semmi értelme nem volt.
3: You see, the kingdom of God operates on faith and obedience.
4: De tudjátok, Isten királysága a hit és az engedelmesség alapján működik.
3: And I already knew that.
4: És ezt én már tudtam akkor, persze.
3: And so I stepped out in faith and obedience.
4: Úgyhogy hittel engedelmesen kiléptem.
3: I tell you that to say that I'm just like you. I'm a natural. I struggle with the same things.
4: Én csak azt akarom nektek elmondani, hogy ugyanolyan vagyok, mint ti, ugyanazokkal a dolgokkal küzdködöm.
3: But I'm also here to testify that God's word is true.
4: De bizonyságot tehetek arról is, hogy Isten szava igaz.
3: In 33 years, I have never gone hungry, and my children have never begged for bread.
4: 33 év alatt soha nem éheztem, és a gyerekeimnek soha nem kellett koldulniuk.
3: And I've been here now a year and a half, and how that economically works, it's the kingdom.
4: És most másfél éve vagyok már itt, és hogy hogyan működik ez gazdaságilag
3: our
4: a királyságban.
3: Every need is met.
4: Minden szükségünk be van töltve.
3: Stella and I don't ever stress out over finances.
4: Stella-val soha nem kell küzdködnünk a pénzügyek miatt.
3: Because we're in his will.
4: Mert Isten akaratában vagyunk.
3: And he provides.
4: És ő gondoskodik rólunk.
3: In amazing ways, usually in ways I never could foresee.
4: Megdöbbentő dolgokon, olyan módokon, amiket előre soha nem láthattam volna.
3: My biggest challenge in yours as well is to continue to walk in faith and obedience.
4: A számomra és számotokra is a legnagyobb kihívás, hogy folyamatosan hitben és engedelmességben járjunk.
3: And not to be tempted to get off the road and get into the natural realm where we think and operate like natural men and women.
4: És ne essünk be abba a kísértésbe, hogy letérjünk erről az ösvényről és csupán földi szinten élő emberként cselekedjünk.
3: Amen. Next slide. So here is the topic.
4: Tehát itt a témánk.
3: That I believe is one of the two most important life skills that we will. Can you read that?
4: El tudjátok olvasni? Pénzügyek.
3: No.
4: Not really.
3: Okay. We'll have to change the font, but too late now.
4: One most of the már késő ahhoz, hogy betűtípust változtassunk.
3: Now it's one of the two top reasons for stress that produces divorces or results in divorces in marriage.
4: Tehát két fő. Két fő ok lehet, ami miatt az emberek házasságában feszültség van, és ami miatt elválnak, és ez az egyik. És ez a két legfőbb készség típus közül az egyik, ami nagyon fontos az életben.
3: This is not taught in our schools and universities.
4: Ezt nem tanítják az iskoláinkban és az egyetemeinken.
3: 16 out of 38 parables of Jesus address stewardship.
4: A Jézus 38 példázatából 16 a sáfárságról szól.
3: Over 2300 scriptures address this topic.
4: Több mint 230 Biblia vers érinti ezt a témát.
3: And again, it's usually not taught very well, not taught in our homes, and not taught generally very well in most churches. Not maybe not this one, but in most churches it's not taught.
4: Általában nagyon sokszor a családunkban sem tanuljuk meg ezeket a dolgokat, és a legtöbb gyülekezetben sem tanítanak jól erről. Talán nem erről a gyülekezetről van szó, de sok ilyen van.
3: Why is this such an important subject?
4: Miért olyan fontos téma ez Istennek is?
3: Is God interested in our money or our resources?
4: Érdekli Istent a pénzünk vagy a forrásaink?
3: Does he need your money?
4: Szüksége van a pénzetekre?
3: I don't think so.
4: Szerintem nincs.
3: But he is interested because of another reason.
4: Egy másik ok miatt érdekli őt a téma.
3: Next slide. Because Jesus said, "Where your heart is, where your treasure is, there will your heart be also."
4: Mert Jézus azt mondta, hogy ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is.
3: Amen. So the stewardship of what God gives us is a direct reflection of our character and of our maturity in Christ.
4: Tehát a jellemünket és a Krisztusban való érettségünket egyenesen tükrözi az, hogy milyen sáfárai vagyunk a pénznek.
3: So God is interested in our character.
4: Tehát Istent a jellemünk érdekli inkább.
3: And he knows, since he is the creator God who engineered us.
4: És tudja, mivel ő a teremtőnk, tehát ő tervezett meg minket.
3: He knows the biggest nerve in the human body runs from the heart to the pocketbook.
4: Ő tudja, hogy az emberi szervezetben a legvastagabb idegszál a szívtől a zsebünkig, illetve hát a tárcánkig fut.
3: Amen. And he wants to teach us his kingdom perspective.
4: És meg akarja nekünk tanítani, hogy az ő királyságának szemszögéből hogy néznek ki a dolgok.
3: Next slide. This is what God is after as he is conforming us to the image of his son and maturing us.
4: Ezt akarja Isten elérni, ezt keresi, miközben érlel minket és az ő király és az ő fiának képmására akar minket formálni.
3: This is the character that I'm speaking of.
4: Ilyen jellemről beszélek.
3: God is training us to become prudent consumers.
4: Isten arra tanít minket, hogy legyünk megfontolt fogyasztók,
3: generous givers,
4: legyünk bőkezű adakozók,
3: diligent earners, hard workers,
4: szorgalmas kenyérkeresők, tehát szorgosan dolgozzunk,
3: cautious debtors,
4: legyünk óvatos adósok,
3: and wise investors,
4: és bölcs befektetők.
3: As we look at all the various parables of Jesus, this is what he's teaching.
4: Amikor megnézzük Jézus minden példázatát, leszűrhetjük, hogy ezt tanítja.
3: This is what he's after developing in us.
4: Ezt akarja bennünk kifejleszteni.
3: Now, when we talk on this subject, we need to be careful of some extremes that are out there in the body of Christ.
4: Amikor erről a témáról beszélünk, vigyáznunk kell, mert Krisztus testében néhány szélsőséges álláspont is van.
3: I think one extreme is this idea that we see, and especially perhaps the Roman Catholic Church, this idea that poverty is somehow a blessing.
4: Van egy olyan szélsőség, amit hát főként talán a Római Katolikus Egyházban látunk, ami azt mondja, hogy a szegénység tulajdonképpen áldás.
3: And for the last 15, 16, 1700 years, priests and monks have been making vows of poverty because they think that's somehow righteous.
4: És az elmúlt 1500, 1600, 1700 évben papok és szerzetesek szegénységi fogadalmakat tettek, mert valamitől azt gondolták, hogy ettől ők áldottabbak lesznek.
3: And I can assure you by the authority of God's word, from beginning to end, poverty in Scripture is a curse, not a blessing.
4: De biztosíthatlak titeket, Isten beszédének a tekintélye alapján, hogy a Biblia legelejétől a legvégéig úgy tűnik, hogy a szegénység nem áldás, hanem átok.
3: Amen? The other extreme,
4: a másik szélsőség,
3: is this idea of this prosperity, I'll call the prosperity gospel.
4: Az úgynevezett bővölködési evangélium.
3: God wants us all to be materially rich.
4: Hogy Isten azt akarja, hogy anyagilag gazdagok legyünk.
3: Right? I didn't say rich, I said materially rich.
4: Hát nem csak, hogy gazdagok, hanem, hogy anyagilag gazdagok legyünk.
3: Yet we'll see the vast majority of scriptures warn against this extreme.
4: Mégis látni fogjuk, hogy a Bibliának egy nagy része ettől a szélsőségtől is óv minket.
3: Right? The love of money, not money, the love of money is the root of all evil.
4: Minden gonosz gyökere a pénz szerelme, nem a pénz, hanem a pénz szeretete.
3: And Jesus says, were it not for the power of God, it'd be impossible for a rich man to enter the kingdom of God.
4: Azt mondja Jézus is, hogy hogyha nem lenne Isten ereje és nem segítene, akkor a gazdagoknak lehetetlen lenne bemenni Isten országába.
3: So you see, we want to avoid those two extremes.
4: Tehát el kell kerülnünk a két szélsőséget.
3: As the Bible warns us.
4: A Biblia figyelmeztetése szerint.
3: And realize that there's a place, there's a straight and narrow path God desires us to walk.
4: Rá kell jönnünk, hogy van egy egyenes ösvény, amin Isten akarja, hogy járjunk.
3: In which he can bless us.
4: Hogy amin meg tud áldani minket.
3: Prosper us.
4: Bővölködést tud adni.
3: Meet our needs.
4: Be tudja tölteni a szükségeinket.
3: So we can then in turn be a blessing to others.
4: Hogy aztán áldással válhassunk mások számára.
3: That's the kingdom road he desires to walk.
4: Ez a királyság útja, amin azt akarja, hogy járjunk.
3: Now what I want to do now is, next slide. It just kind of very quickly shows the biblical journey.
4: Most nagyon szeretném gyorsan megmutatni nektek a bibliai utat.
3: 1 Corinthians 15 says everything written in the Old Testament was for our instruction in the New.
4: Az 1 Korintus 15 azt mondja, hogy minden, ami az Ószövetségben megiratott, az ami oktatásunkra volt, akik az Új Szövetségben vagyunk.
3: So when we look at Israel's journey from Jacob, who becomes Israel with his 12 sons, we see the journey that they go through.
4: Tehát, hogyha megvizsgáljuk Izrael nemzetének az utazását, akkortól kezdve, amikortól Jákobot elnevezték Izraelnek, akkor meglátjuk, hogy milyen pályát futottak.
3: It is a journey that most of us will have to walk.
4: A legtöbbünknek ugyanezt az ösvényt kell bejárnunk.
3: With the exception of a few, maybe that are born into family wealth and privilege.
4: Talán néhány ember kivételével, akik eleve kiváltságos módon gazdag családban születtek.
3: Most of us have not.
4: Legtöbben nem így vagyunk ezzel.
3: I started my journey when I left home at 17.
4: Én úgy kezdtem az utamat, amikor elmentem a szüleim házából 17 éves koromban.
3: And I had absolutely positively nothing.
4: Hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy semmim nem volt.
3: And I venture to say most of us have started life that way.
4: És én merem állítani, hogy a legtöbben így indultunk el.
3: We were fortunate, we were not born into wealthy homes and families.
4: Általában nem jó módú gazdag családokban születtünk meg.
3: How many people have started the journey with nothing? Raise your hand.
4: Hogyan kezdtétek az utatokat semmivel?
3: A young person about ready to start with nothing.
4: Amikor fiatal korotokban elindultatok.
3: Okay. Large to the right. Okay. So in the wilderness we see that they lived in the land of never enough.
4: Azt látjuk, hogy a pusztában úgy élt Izrael,
3: right?
4: Vagy Egyiptomban, hogy soha nem volt elég nekik.
3: They were always working and laboring.
4: Mindig állandóan melóztak, dolgoztak.
3: But they never had enough.
4: De soha nem volt nekik elég semmiből.
3: From there, God moves them into a new stage. He moves them into the wilderness.
4: Aztán Isten átviszi őket egy következő szintre, a pusztába.
3: And for 40 years they lived in the land of just enough.
4: És 40 évig úgy éltek, hogy éppen elég volt nekik.
3: Right? Their needs were met.
4: Szükségeik be voltak
3: kötve. Manna came down from heaven every day and fed them.
4: Minden nap lejött az égből a manna, és azt tették.
3: Now they couldn't gather more manna than just for one day.
4: Nem tudtak egy napinál, egy napra szükségesebbnél több mannát összeszedni.
3: So they could never have more than enough.
4: Tehát soha nem lehet nekik több, mint elég.
3: Because that's the land of just enough.
4: Mert a puszta az az éppen elégnek a helye.
3: For 40 years the clothes didn't wear out.
4: 40 év alatt nem nyújt el a ruhájuk.
3: The shoes didn't wear out.
4: A lábukról nem esett le a cipő.
3: God provided heat and provided cool in the cloud and the pillars.
4: Isten adott nekik éjjel meleget a tűzoszlopban, nappal hűvösett a felhőoszlopban.
3: And their every need was met.
4: És minden szükségük be volt töltve.
3: But just enough.
4: De ez csak elég volt.
3: And now I ask you, was that God's prophetic plan and purpose for his people?
4: Most megkérdezem tőletek, hogy ez volt Istennek a prófétai terve az ősz népe számára?
3: From the beginning, his plan was to bring them into the land of
4: kezdettől fogva more than enough. A több mint elég földjére akarta őket bevinni.
3: Now their disobedience and unbelief delayed that process.
4: De engedelmesnek kell lennünk és hinnünk kell, amíg ezen a folyamaton végig nem megyünk.
3: Just like our unbelief can also delay that process.
4: A mi hitetlenségünk és engedetlenségünk hátráltathatja ezt, ahogy az övéik is hátráltatta.
3: And that's exactly what the Hebrews writer is saying in Hebrews chapters 3 and 4. Don't make the same mistake that they made.
4: És a zsidó levél írója a harmadik és negyedik részben pontosan erről beszél, hogy ne kövessétek el ugyanazt a hibát, amit ők elkövettek.
3: Because of their unbelief, they wandered in the wilderness and did not enter into God's provision.
4: A hitetlenségük miatt vándoroltak a pusztában sok éven keresztül, és nem léptek be Isten gondoskodásának a földjébe.
3: And if you're like me, I don't have 40 years to waste wandering around.
4: És hogyha hasonlítotok hozzám, akkor nekem nincs 40 évem arra, hogy elpazaroljam azzal, hogy össze-vissza vándorlok.
3: The faster we get into God's perfect will for our lives, the better we are.
4: Minél gyorsabban jutunk be Istennek a tökéletes akaratába az életünkre vonatkozóan, annál jobb dolgunk van.
3: Because when we're in the land of God's perfect will, we are in the land of more than enough.
4: Mert amikor Isten tökéletes akaratának a földjén leszünk, akkor a több mint elég földjén leszünk.
3: Now I'm not saying that God wants everyone to have the latest model Mercedes in their parking lot.
4: Nem azt mondom, hogy Isten akarata szerint mindenkinek a parkolójában ott kell, hogy legyen a legújabb típusú Mercedes.
3: Okay. I'm not advocating materialism.
4: Tehát nem a materializmust szorgalmazom.
3: But at the same time, material things isn't really the issue.
4: De ugyanakkor nem is igazán az anyagi dolgokról van szó.
3: The heart's the issue.
4: A szív a lényeg.
3: See, can you have possessions as a believer?
4: Tudjátok, lehetnek dolgaitok nektek hívőknek.
3: Yes, as long as your possessions don't have you.
4: Igen, egészen addig, amíg nem az, amit van, uralkodik rajtad.
3: Amen. You see the difference?
4: Látjátok a különbséget?
3: You live like this, holding on to everything you get.
4: Hogyha így éltek, hogy mindent megpróbáltok megragadni, amit megtudtok.
3: That's an unhealthy place to be.
4: Ez egy egészségtelen helyzet.
3: But when we live life with open hands.
4: Nekünk nyitott marokkal kell élnünk.
3: And God can use us as an instrument of blessing. He can entrust us with more and more.
4: És hogyha Isten az áldás eszközeként tud minket használni, akkor egyre többet tud nekünk adni.
3: So I believe that the biblical definition of the land of promise.
4: Tehát én hiszem, hogy az ígéret földjének a bibliai meghatározása.
3: Is that we have enough to meet our every need.
4: Az, hogy elegünk van ahhoz, hogy minden szükségünket betöltsük.
3: And there's enough left over.
4: És marad még elegünk,
3: for God can use us to be a blessing to others.
4: Hogy Isten mások megáldására tudjon minket használni.
3: Amen? Amen. I want to say that again because I believe that to be the simple, balanced, proper biblical definition.
4: Újra el akarom mondani, mert szerintem ez a leghelytállóbb, legegyszerűbb és legjobb bibliai meghatározás.
3: God wants me in the land of abundance, of blessing, a promise.
4: Isten az ígéret földjén, a bőség földjén akar engem látni.
3: And he wants to meet every need I have, legitimate need I have for my family.
4: Be akarja tölteni minden jogszerű szükségemet nekem és a családomnak.
3: And enough left over where God can use me as a blessing to bless others as he leads.
4: És akarja, hogy még ezután elegem maradjon ahhoz, hogy mások megáldására használhasson engem.
3: Amen? And that is a happy place to live.
4: Nagyon boldog dolog ilyen helyen élni.
3: Like Jesus said, it is more blessed to give than it is to receive.
4: Jézus azt mondta, hogy áldottabb dolog adni, mint kapni.
3: Amen? So, what I want to do now in this in the remaining time that I have,
4: tehát szeretném most a maradék időmben
3: is run go through very quickly God, what I've called God's Ten Commandments of Economics. Of
4: szeretném nagyon gyorsan áttekinteni azt, amit én úgy nevezek, hogy Isten tíz parancsolata a gazdasági szempontból, hogy áldások lehessünk.
3: I've covered a few of these in module 1 and a few in module 2.
4: Az egyes és a kettes modulban ezeknek néhány tételéről már beszéltem.
3: But I'm not going to reteach them today.
4: És ma nem fogom újra elmondani ezeket.
3: I've added some slides. Franz wanted me to add some more detailed things to make it more understandable.
4: Csak Franz arra kért meg, hogy néhány részlettel egészítsem ki az eddigieket, hogy érthetőbb legyen.
3: Quickly go through these 10 so that you can see the big picture.
4: De gyorsan szeretném ezt a tizet végigvenni, hogy lássátok az egész képet.
3: And hopefully better understand it.
4: És remélhetőleg jobban megértsétek.
3: And then in the next session, Polly and Franz will also two more sessions will help to develop this some more.
4: És a következő két tanításban Polly és Franz majd segít még jobban kibontani ezeket.
3: So the first commandment was, "Thou shalt honor the Lord your God." Next slide.
4: Tehát az volt ugye az első parancsolat, hogy tiszteld az Urat, a te Istenedet.
3: Says, "Honor the Lord with your possessions and the first fruits of your increase."
4: Tehát tiszteld az Urat a te bevételedből, a te bevételednek első zsengéjéből.
3: Jesus taught it this way. He said, "Seek first the kingdom of heaven and his righteousness, and all things will be added unto you."
4: Jézus ezt úgy tanította, hogy keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát, és mindezek is megadatnak nektek.
3: Next slide. So this is the principle of first things first. Put God first.
4: Tehát ez arról szól, hogy az első dolgok legyenek az első helyen.
3: And God says, what you do with the first is going to determine what I, as God, would do with the rest, how
4: tehát
3: I bless the rest.
4: Először Isten jön, és akkor azt mondja Isten, hogy amit teszel az első résszel, az meghatározza, hogy én mit csinálok majd a többivel.
3: And we saw how this was instituted with Abraham, and Melchizedek was the prince or the king of peace, a foreshadowing of Christ Jesus.
4: És tudjátok, hogy Ábrahámmal is Melchizedekkel kezdődött a történet, Melchizedek a békesség fejedelme volt, Jézusnak egy előképe.
3: And the principle continues on through Isaac, through Jacob, through Israel, through the tribes, through Moses, through Joshua.
4: És ez az alapelv folytatódik, ugye, Izsákkal, Jákobbal, aztán Mózessel, a törzsekkel, Józsuéval.
3: And this principle is reinstituted again under Ezra and Nehemiah after the Babylonian captivity ended and they come back to rebuild Jerusalem. They reinstitute these principles of blessing.
4: És amikor Esdrás és Nehémiás alatt a nép visszament Jeruzsálembe és újjáépítette a várost, ők újra bevezették ezeket az alapelveket.
3: Next. We saw Jesus addresses this and says it's a good thing you should do and continue to do. And we looked at the new covenant. This principle continues.
4: Tudjuk, hogy az új szövetségben is folytatódik ez az alapelv, mert Jézus bátorította az embereket, hogy ezek jó dolgok és csinálják csak.
3: In fact, we saw that Jesus himself operates this principle of kingdom economics.
4: Igazából azt látjuk, hogy maga Jézus is a királyság gazdaságának elvei szerint működött.
3: God offers his only begotten son, his first fruits on the altar at the cross.
4: Isten elküldte az ő egyszülött fiát, mint első zsengét, aki meghalt a kereszten.
3: Because of what the Father did with the first fruits.
4: És azért, amit az Atya tett az első zsengével.
3: Determined what was done with all of the rest of the remnant.
4: Megtörténhetett mindannyiunkkal, a maradékkal, velünk ugyanaz az áldás, a megváltás.
3: And God redeems back all of fallen man in the last Adam.
4: Az utolsó Ádámban Isten vissza megváltja önmaga számára a bukott emberiséget.
3: Commandment number two.
4: Második parancsolat.
3: Thou must sow before you reap.
4: Vetés után lehet aratni.
3: Next slide.
4: Következő.
3: While the earth remains, seed time and harvest will not cease.
4: Míg a föld lesz, vetés és aratás meg nem szűnnek.
3: Now I've been teaching these principles from the Word of God for 30 years.
4: Már 30 éve tanítjuk a Bibliából ezeket a törvényeket.
3: But it's really fun now because I actually live and I'm surrounded by farmers.
4: De igazából most már nagyon jó szórakoztatónak találom, mert földművesekkel körülvéve élek.
3: So I'm watching these principles actually outwork before my eyes every day.
4: Tehát minden nap látom, hogy a szemem előtt valósulnak meg ezek az alapelvek.
3: And in my own garden, in my own vert.
4: A saját kertemben, a saját környezetemben.
3: Right? Every farmer knows that you can't possibly expect a harvest if you don't first sow.
4: Minden földműves tudja, hogy nem számíthatsz az aratásra, hogyha először nem vetsz.
3: And depending on how much you sow, will determine on what, how much of a harvest you receive.
4: És az, hogy mennyit vetsz, meg fogja határozni, hogy mennyit arathatsz.
3: Next slide.
4: Következő kocka.
3: In 2 Corinthians 9, Paul says, if you give a little, you will get a little.
4: 2 Korintus 9-ben azt mondja Pál, hogyha keveset adsz, akkor ha keveset vesz, keveset aratsz.
3: A farmer who plants just a few seeds will get a small crop, but if he plants much, he will reap much.
4: Az a földműves, aki kevés magot vet el, az keveset fog aratni, de hogyha sok magot vet el, akkor sokat fog aratni.
3: Amen. Does that make sense?
4: Értető ez?
3: Okay. So now we're not talking about just the first fruits and tithes. Now we're talking about offerings and free will giving.
4: És most nem csak a tizedről beszélek, az első zsengéről, hanem az egyéb adományokról, mindenféle vetésekről is.
3: If we sow little, we'll receive a little.
4: Hogyha kicsit vetünk, kicsit kapunk.
3: But if we sow abundantly, we shall reap abundantly.
4: Hogyha bőségesen vetünk, bőségesen fogunk aratni.
3: That's a law that it's a kingdom law.
4: Ez a királyságnak egyik törvénye.
3: And we see that all of creation operates under that same law.
4: És látjuk, hogy az egész teremtett világ ennek alapján működik.
3: God's kingdom economics operates the same way.
4: Isten királysági gazdasága is ugyanígy működik.
3: So let me give you an example. In fact, I took this example from Alan Vincent.
4: Hadd mondjak egy példát, ezt igazából én Alan Vincenttől vettem.
3: Three rice farmers.
4: Tehát van három rizstermelő.
3: Each of them were given 5 hectares of land.
4: Mindegyik 5 hektár földet kapott.
3: And each of them were given 50 kilos of seed.
4: És mindegyik 50 kiló magot kapott hozzá.
3: Three different approaches.
4: Három különböző módon közelítették meg ezt a helyzetet.
3: The first farmer.
4: Az első földműves.
3: Since 50 kilos is only enough to seed 1 hectare.
4: Azt mondja, hogy az 50 kiló csak arra elég, hogy 1 hektárt bevessek.
3: He seeds his land and he keeps back 10% for the next seeding and he consumes 90%.
4: Tehát beveti a földjét, eltesz 10%-ot a következőre és megeszik 90%-ot.
3: And he's maintaining.
4: És akkor így fenntartható a helyzet.
3: That's just enough sowing.
4: Hogyha ez éppen elégséges vetés.
3: So that, I mean, that's just enough savings so that he has enough seed to sow the next year.
4: Tehát pontosan annyi magot teszel jövőre, hogy legyen elég vetőmagja.
3: 10 years later, he's about in the same place.
4: 10 évvel később körülbelül ugyanott tart, ahol elkezdte.
3: He's still farming only 1 hectare.
4: Még mindig csak 1 hektáron vet.
3: And he's not any better, he's not much worse, he's no worse.
4: És nem él sem rosszabbul, de jobban se.
3: The second farmer.
4: A második földműves.
3: He consumes, he doesn't hold back 10%, he only holds back 5%.
4: Ő nem tart vissza 5% magot, csak 10%-ot, csak 5%-ot.
3: And consumes 95%.
4: De és 95%-át megeszi.
3: After about 4 years, he is completely out of resources and has to begin to borrow.
4: Körülbelül 4 év múlva kifogy a forrásaiból és el kell kezdeni neki kölcsönöznie.
3: And in 10 years, he's completely bankrupt and unable to borrow anymore because no one will give him credit.
4: És 10 év múlva már eljut a csődig, mert már annyival tartozik, hogy már senki nem ad neki kölcsönt.
3: Now look at the third and the wise farmer.
4: Nézzük meg a harmadik bölcs földművest.
3: He also starts with 1 hectare of land.
4: Ő is 1 hektáron kezd vetni.
3: He says, but I'm going to make some early on sacrifices.
4: De azt mondja, hogy na most még a dolog elején hozok néhány áldozatot.
3: I'm not going to consume 90%, I'm only going to consume 80%.
4: Nem élem fel a magnak a 90%-át, csak a 80%.
3: So that I can sow 20% instead of only 10%.
4: Úgyhogy ne csak 10%-nyi maggal tudjak vetni, hanem 20%-nyival.
3: And he begins to sow 20%.
4: És elkezd 20%-ot elvetni.
3: In the next several years he's able then to expand because now he has enough harvest to and enough seed to go to exceed 2 hectares and 3 hectares and eventually 4 and 5 hectares.
4: És akkor az elkövetkező években egyre jobban fog neki menni, mert a 20% maggal egyre nagyobb területet képes ugye a termés miatt bevetni, előbb-utóbb már 2 hektárt, aztán 3 hektárt.
3: At the end of 10 years he is now using the full capacity of 5 hectares, his entire land.
4: 10 év múlva már az összes 5 hektárt, ami rendelkezésére áll, használja vetésre.
3: And he's now producing 60 times as much seed.
4: És már 60-szor annyi magot termel, mint amennyivel elindult.
3: Do you see the principle?
4: Látjátok ennek az alapelvét?
3: I mean, this is actually, it is very spiritual. But it's also very practical.
4: Ez tényleg nagyon szellemi, de nagyon gyakorlatias is.
3: You can put on a calculator and this is mathematical.
4: Matematikailag is kimmel ki lehet számolni.
3: And it works in Croatia and it works in Hungary and it works in America and it works in Africa.
4: Ez működik Horvátországban, Magyarországon, Amerikában, Afrikában.
3: And it absolutely works in the kingdom of God.
4: Isten királyságában meg aztán teljesen működik.
3: So Paul says, sow little and you will reap little.
4: Tehát Pál azt mondja, hogy ha keveset vesz, akkor keveset fog szeretni.
3: The more generous you become, the more powerfully the kingdom will begin to multiply what is in your hand.
4: És minél bőségesebben vetsz, annál bőkezőbben fogja a királyság megsokszorozni azt, ami a kezedben van.
3: Amen? Now, does farmer one have any right to be jealous or envious of Farmer 3?
4: Az egyes számú földművesnek van bármilyen joga és alapja arra, hogy irigykedjen a harmadikra?
3: Does Farmer 2 have any right to be jealous and envious of Farmer 3?
4: És a másodiknak van bármilyen alapja és joga arra, hogy féltékeny legyen a harmadikra?
3: Look at all the parables of Jesus, right? He says he gives the same talent to all three of his servants.
4: Ezek olyanok, mint, ez olyan, mint Jézusnak a példázatai, hogy minden szolga ugyanannyi talentumot kapott.
3: One comes back with 10, another comes back with 5.
4: Az egyik tízet keresett hozzá, a másik ötöt.
3: And another comes back with nothing, because he buried what he had.
4: És az egyik nem hoz vissza semmit, hiszen elásta azt is, ami volt neki.
3: You see, Jesus was teaching this the kingdom.
4: Látjátok, Jézus a királyságot
3: tanította. This is how kingdom economics operates.
4: Így működik a királyságban a gazdaság.
3: It doesn't operate on envy and fear.
4: Nem irigységben és félelemben.
3: It operates on faith and obedience.
4: Hanem a hit és az engedelmesség alapján.
3: As we've said before, what drives the international markets in the world today?
4: Ahogy már mondtuk, mi működteti ma a világban a nemzetközi piacokat?
3: Just little, and you will reap little.
4: Tehát Pál azt mondja, hogy ha keveset vesz, akkor keveset fog szeretni.
3: The more generous you become, the more powerfully the kingdom will begin to multiply what is in your hand.
4: És minél bőségesebben vetsz, annál bőkezőbben fogja a királyság megsokszorozni azt, ami a kezedben van.
3: Amen? Now, does Farmer 1 have any right to be jealous or envious of Farmer 3?
4: Az egyes számú földművesnek van bármilyen joga és alapja arra, hogy irigykedjen a harmadikra?
3: Does Farmer 2 have any right to be jealous and envious of Farmer 3?
4: És a másodiknak van bármilyen alapja és joga arra, hogy féltékeny legyen a harmadikra?
3: Look at all the parables of Jesus, right? He says he gives the same talent to all three of his servants.
4: Ezek olyanok, mint, ez olyan, mint Jézusnak a példázatai, hogy minden szolga ugyanannyi talentumot kapott.
3: One comes back with 10, another comes back with 5.
4: Az egyik tízet keresett hozzá, a másik ötöt.
3: And another comes back with nothing, because he buried what he had.
4: És az egyik nem hoz vissza semmit, hiszen elásta azt is, ami volt neki.
3: You see, Jesus was teaching this the kingdom.
4: Látjátok, Jézus a királyságot.
3: This is how kingdom economics operates.
4: Így működik a királyságban a gazdaság.
3: It doesn't operate on envy and fear.
4: Nem irigységben és félelemben.
3: It operates on faith and obedience.
4: Hanem a hit és az engedelmesség alapján.
3: As we've said before, what drives the international markets in the world today?
4: Ahogy már mondtuk, mi működteti ma a világ?

0: És a másodiknak van bármilyen alapjaiség arra, hogy féltékeny legyen a harmadikra?
1: Look at all the parables of Jesus, right? He says he gives the same talent to all three of his servants.
0: Ezek olyanok, ez olyan, mint Jézusnak a példázatai, hogy minden szolga ugyanannyi talentumot kapott.
1: One comes back with 10, another comes back with 5.
0: Az egyik tízet keresett hozzá, a másik ötöt.
1: And another comes back with nothing, because he buried what he had.
0: És az egyik nem hoz vissza semmit, hiszen elásta azt is, ami volt neki.
1: You see, Jesus was teaching this the kingdom.
0: Látjátok, Jézus a királyságot.
1: This is how kingdom economics operates.
0: Így működik a királyságban a gazdaság.
1: It doesn't operate on envy and fear.
0: Nem irigységben és félelemben.
1: It operates on faith and obedience.
0: Hanem a hit és az engedelmesség alapján.
1: As we've said before, what drives the international markets in the world today?
0: Ahogy már mondtuk, mi működteti ma a világban a nemzetközi piacokat?
1: The stock market, the Fortune 500, the euro, the yen, the what drives it?
0: A tőzsdét, az eurót, a yent, mindenféle.
1: Two emotions.
0: Piacokat, két érzelem hajtja ezeket.
1: Fear and greed.
0: A félelem és a kapzsiság.
1: Amen?
0: Így van.
1: How many people believe that that's not the motivating power behind the economics of the kingdom?
0: És a királyság gazdasága mögött nem ezek a hajtóerők.
1: The kingdom operates under faith and obedience.
0: A királyság a hit és az engedelmesség alapján.
1: And we're not that concerned about what the world system is doing.
0: És nem nagyon törődünk azzal, hogy mit csinál a világrendszer.
1: Because though we're in this world, we're not of this world.
0: Mert noha a világban vagyunk, nem vagyunk a világból valók.
1: Amen?
0: Így van.
1: For example, as a retiree from the Air Force, I'm more concerned about what the American economy is doing, not what anything else in the world is doing.
0: Tehát én, mint aki az amerikai hadsereg nyugdíjasa vagyok, engem jobban érdekel, hogy mi történik az amerikai gazdaságban, mint bárhol máshol.
1: Because my provision comes from that country.
0: Mert abból az országból jön a gondoskodásom.
1: And you and I, as citizens of the kingdom, our provision comes from our heavenly kingdom citizenship.
0: De ugyanakkor nektek és nekem, mint akik a mennyei királyság polgárai vagyunk, nekünk onnan jön a gondoskodásunk.
1: Next slide. True story. Two brothers.
0: Következő a történet a két testvérről.
1: I happen to know them well. I happen to know them well.
0: Történetesen jól ismerem őket.
1: They both start off in the same home, same family.
0: Mindannyian ugye ugyanabból a családból indultak nyilvánvaló módon.
1: They both leave the family the same age after they reach the same age.
0: Ugyanabban az életkorban hagyták el a szüleik otthonát.
1: Brother number one.
0: Az első.
1: Made less money but gave more during the course of until he reached 50.
0: Az 50 éves koráig, 18-tól kevesebbet keresett, mint a testvére, de többet adokozott mindig.
1: Brother one was able to pay for his college for his children.
0: Ki tudta fizetni a gyerekei számára a főiskolát a végén?
1: Brother one was able to help and pay for the weddings and all of the things that go on with children as they grow up and move out.
0: So the second couldn't pay.
1: Okay. At age 15,
0: és akkor az első tudta segíteni a másiknak a gyerekeit a házasságkötésükkor meg ilyenek.
1: At age 50, brother one was worth $1 billion, so in forint about 305 million euros is what his accumulated assets were.
0: Tehát tulajdonképpen hát itt nekem most én dollárba látom, de ott euróba. Ott van, hogy mekkora eurót halmozott fel az egyes számú báty 50 éves korára.
1: Right? Brother two.
0: A második
1: made more money during those years, but he gave less.
0: Mindezen évek alatt többet keresett, de kevesebbet adakozott.
1: Or he gave nothing.
0: Vagy semmit nem.
1: Both he adakozott. And his wife worked.
0: Ő is dolgozott, meg a felesége is.
1: They ended up in divorce.
0: Végül elváltak.
1: He went bankrupt.
0: Csődbe ment ez a férfi.
1: He could never afford to help his children later as they went into college.
0: És később, amikor a gyerekei főiskolára mentek, nem tudta őket segíteni.
1: And when he turned age 50, he was about 23 million forints in debt.
0: És amikor 50 éves lett, akkor körülbelül 23 millió forint adóssága volt.
1: Okay. Both were Christians.
0: Mind a kettő keresztény egyébként.
1: Both said they were Christians.
0: Vagy azt mondták magukról.
1: One operated under kingdom economics, the principles.
0: Az egyik a királyság gazdaságának alapelvei szerint.
1: And the other did not.
0: A másik pedig nem.
1: One made less money.
0: Az egyik kevesebbet keresett az egyes.
1: For 30 years, the other one made more.
0: 30 év alatt a másik többet keresett a kettes.
1: Brother one gave more money.
0: De az első több pénzt adakozott.
1: And sold more. I'm saying he sold more.
0: És többet vetett, mondhatnám.
1: And the other one did not.
0: A másik pedig nem.
1: And this is what it looks like after they both turn 50.
0: És akkor mindkettőjük miután 50 éves lett, így néz ki az életük.
1: Amen? Okay. Let's move on.
0: Menjünk tovább.
1: two banks to sow into.

0: kétféle bank van, amiben vethetünk.
1: The first is the bank of heaven.
0: Az első a mennyei.
1: Jesus says, lay up your treasures in heaven, where neither moth nor rust can corrupt, nor thief can steal.
0: Azt mondta Jézus, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyekben, ahol sem a rozsda nem eszi meg, se a moly meg nem emészti azt, amitek van.
1: Another investment is to invest in alms or giving to the poor.
0: Ezen kívül alamizsnálkodhatunk is, tehát adakozhatunk a szegényeknek.
1: Proverbs 19:17.
0: Példabeszélek 19:19.
1: He who is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward him for what he hath done.
0: Aki kedves a szegényekhez, az az Úrnak ad kölcsön, és az Úr meg fogja őt jutalmazni ezért.
1: Remember in Acts chapter 10, it said the angel of the Lord comes to Cornelius.
0: Az Apcsel 10-ben olvassuk, hogy az angyal elmegy Cornéliuszékhoz.
1: It says, because of your prayer,
0: és azt mondja neki, hogy az imáid
1: miatt, because of your giving of alms, in other words, you giving to the poor,
0: és az alamizsnálkodásod miatt, tehát hogy azt a szegényeknek,
1: angel says, I have been sent by God,
0: azt mondja az angyal, ezért küldött engem Isten,
1: to your household,
0: a te házadhoz.
1: And of course, Cornelius and his entire family are saved and baptized.
0: És természetesen Cornelius egész családja megtér ezután és bemerítkeznek.
1: The next bank is, of course, the banks of earth, which are the investment instruments that are available.
0: Természetesen a másik fajta befektetési lehetőség a földi bank, igen.
1: To be investing for medium term and long term things.
0: A bankoknak vannak olyan csomagjaik, hogy középtávú és hosszútávú befektetéseket lehet náluk eszközölni.
1: I realize that Hungary and I know Slovenia as well too are coming out of a very very different economic system.
0: Tudom, hogy Magyarország is és Szlovénia is egy egész másfajta gazdasági rendszerből jön ki.
1: And it's going to take time for some of the things to be available in terms of investment instruments, but it's already happening.
0: És idő kell még ahhoz, hogy ezek a mindenféle megtakarítási formák működjenek, de azért már elindult ez.
1: Amen. But if we want to be thinking long term,
0: de hogyha hosszú távon akarunk gondolkodni,
1: we have to be planning some things early on.
0: Akkor korán el kell kezdenünk gondolkodni dolgokon.
1: Both my son and my daughter,
0: a lányom és a fiam,
1: are already investing very wisely, little amounts.
0: Ők már nagyon bölcsen befektetnek kis mennyiségeket. So
1: you have to have big amounts. No, little amounts over time.
0: Még nem tudnak sokat félretenni, de kicsi befektetéseik vannak, de hosszú idő alatt.
1: But because they started young,
0: de mivel fiatalon kezdték,
1: right? That little bit in 30 years is going to make them financially independent when they're in their 50s.
0: 30 év után ezek az a felhalmozódott kis-kis befektetés, mire 50 évesek lesznek, már pénzügyileg függetlenek lesznek.
1: And I'll show you that a little bit later if there's
0: time. Kicsit, hogyha lesz időnk ránk, akkor
1: commandment number 3.
0: Akkor majd beszélünk róla.
1: We have to save in plenty to have in famine.
0: You have to save in plenty.
1: I'm sorry, we have to save when there's abundance or plenty so that we have in famine.
0: Ja, igen, tehát, hogy amikor sokunk van, bőségben vagyunk, akkor takarítsunk meg, hogy szűkös időben is legyen.
1: Let's learn from the ant.
0: Tanuljunk a hangyától.
1: Proverbs 6.
0: Példabeszélek 6.
1: Take the lesson from the ant, learn from their ways and be wise. For though they have no king to make them work, yet they labor all the summer gathering food for the winter.
0: Tehát tanulj a hangyától, tanuld meg az útjait, és légy bölcs, mert ha nincs királyuk, hogy dolgoztassa őket, mégis keményen dolgoznak egész nyáron, és félre tesznek télire.
1: Okay. We see this wisdom also in Joseph.
0: József életében is látjuk ezt a bölcsességet.
1: For 7 years of plenty, he, in the wisdom of God, set aside grain, and he saved, and he prepared for the 7 years of famine.
0: Isten bölcsességével a 7 bőséges év alatt nagyon sok terményt félretettek, hogy legyen majd a szűkös években.
1: So when all the rest of the world was starving, Egypt was not starving, Egypt was in abundance.
0: Ezért, amikor jött az éhínség, akkor Egyiptomban nem éheztek az emberek, mert bőség volt.
1: Now this is talking about setting aside and saving for not just what we would like to spend, but what we will spend.
0: Ez a megtakarítás arra vonatkozik, hogy nem csak arra kell eltennünk pénzt, amire akarunk majd költeni, hanem amire
1: Next
0: fogunk
1: slide.
0: Költeni.
1: Okay. Joseph in Egypt, accruing for what we will do.
0: Tehát arra, amit tenni fogunk.
1: And accruing for what we should do.
0: És arra is félre kell tennünk, amit meg kell
1: Next
0: tennünk.
1: Slide. There you go. What are some of the things that I'm speaking of?
0: Milyen dolgokról beszélek például?
1: How many people have to pay their car insurance every year?
0: Hány ember van, akinek minden évben az autóbiztosítását fizetni kell?
1: Car premium, or car registration.
0: Vagy mit tudom én, a forgalmit kell megújítani, meg ilyenek.
1: Utility bills, like oil in the winter.
0: Akkor ugye vannak a rezsiköltségek, télen fűteni kell. See,
1: these are things that I'm not asking, saying, well, are you going to maybe spend? You will spend this money.
0: Tehát ezek nem olyan dolgok, hogy talán költeni fogsz rá pénzt, ezekre biztos, hogy fogsz.
1: The question is, are we setting aside every month and accruing for that?
0: Az a kérdés, hogy minden hónapban félreteszünk a pénzt arra, amit majd évente egyszer kell kifizetni.
1: So for the winter months, you know, I like many of you, I have to pay oil. Right, heating oil.
0: Tudjátok, ugye a téli hónapokban igenis keményen ki kell fizetni a fűtést.
1: I can either pay 300 or 400 euros a month for the winter months.
0: Vagy 300-400 eurót fizetek a téli hónapokban.
1: Or I can accrue.
0: Vagy pedig begyűjtöm előre a pénzt.
1: And save 100 euros every month for 12 months.
0: És akkor 12 hónapon keresztül havi 100 eurót félreteszek erre a célra.
1: I can much better afford saving 100 euros a month.
0: Havi 100 eurót jobban félre tudok tenni.
1: Then all of a sudden having to pay 300 or 400 euros in December and January and February and March.
0: Mert hogyha hirtelen kell kifizetnem a 300-400 eurót, decemberben, januárban, februárban, márciusban.
1: Amen?
0: Így van.
1: I didn't have a choice. I had to register and reinsure my car last week.
0: Tehát azt sem dönthettem el szabadon, muszáj volt múlt héten újra vizsgáztatnom az autómat.
1: And then I didn't run around the house screaming, "Oh my God, where will I get the money?"
0: És akkor nem úgy van, hogy fejemet fogva visítok, hogy uram, honnan fogom a pénzt szerezni ehhez?
1: And let me rob from this bill and not pay this bill so that I can pay this bill.
0: És akkor inkább ezt a számlát nem fizetem, hogy azt a számlát ki tudjam fizetni.
1: No, I have been saving enough money every single month so that when that bill came due, I was saved and ready to pay it in full.
0: Nem minden hónapban félretettem erre pénzt, úgyhogy amikor megjött erre a számla, akkor ki tudtam fizetni.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: So every month,
0: tehát minden hónapban,
1: as I close out my monthly budget with my wife,
0: amikor a feleségemmel lezárom a havi költségvetést,
1: we look at all of our expenditures for the month,
0: megnézzük a havi minden költésünket,
1: and then we look at what's left over,
0: megnézzük mi maradt,
1: and we don't say, oh, we have a little left over, let's run out and buy pizza.
0: És akkor azt mondjuk ugye, hogy na maradt egy kis pénzünk, akkor gyorsan vegyünk egy kis pizzát.
1: We're not done yet. We have to look at now what do we have to set aside in our pools?
0: Igen, mert még nem csináltunk. Tehát meg kell nézni, hogy mi az, amire félre kell tennünk
1: right?
0: pénzt.
1: Ah, now I'm going to put a little bit of money aside for heating oil.
0: Most akkor félre kell tenni fűtőolajra egy kis pénzt.
1: Christmas.
0: Karácsonyra.
1: Insurance.
0: A biztosításra.
1: And all the other things that we will spend.
0: És az összes többi dologra, amire muszáj lesz költeni.
1: Amen?
0: Így van.
1: Amen. Now, if there's a little bit of money left over, we can go and get a pizza.
0: Na most, ha ezután még mindig maradt pénzünk, na akkor vehetünk pizzát.
1: Not the first thing we do, it's the last thing we do.
0: Tehát nem ez az első, amit csinálunk a maradékkal, hanem ez az utolsó.
1: Okay. So there are things that we should do, and then there's things that we will do, and then there's things that we should do.
0: Tehát vannak dolgok, amikre fogunk költeni, meg akarunk is, és lesz, amire meg muszáj is, mindenképpen kell.
1: I believe saving and setting aside money for example, vacations.
0: Én hiszem, hogy helyes dolog nyaralásra félretenni pénzt.
1: Our kids' futures, children's futures.
0: Igen, a gyerekeink jövőjére is kell félretenni.
1: My wife and I knew when we had a little girl.
0: A feleségemmel tudtuk, amikor meg lett a kislányunk.
1: There was going to come a day down the road, one day, as much as it pains me,
0: hogy
1: that I would have to give her away in marriage.
0: Hogy előbb-utóbb eljön az életében az a nap, bármilyen fájdalmasan is fog engem érinteni, amikor férhez kell adnom.
1: And I have a son too.
0: És van fiam is.
1: I wanted to be able to somehow, in some way, little or not, to bless them at that time.
0: Én mindenképpen akartam nekik, akárhogyan, valamilyen módon, legalább egy kis mértékben áldást adni nekik akkor.
1: And so we accrued a little bit of money every month, just a little bit.
0: Tehát minden hónapban félretettünk egy kis pénzt.
1: But a little bit after 15 years turns out to be not so little.
0: De 15 év után ez a kicsi havonta, az nem is olyan kicsi már.
1: And so when my daughter was married,
0: tehát amikor férjhez ment a lányom,
1: we were able to help her in her wedding.
0: Tudtunk segíteni a menyegzőben.
1: And then to write them a wonderful love offering gift to start their
0: life. És egy nagyon szép szeretet adományról tudtam neki egy csekket kitölteni, hogy jobban tudják kezdeni az új életüket.
1: My son is going to be married probably soon.
0: Valószínűleg hamarosan megnősül a fiam is.
1: And I've already saved up just about, I'm almost there.
0: És már összegyűjtöttem neki is elég szép összeget.
1: Amen. Now I got a 7-year-old and a 12-year-old.
0: Most van egy 7 éves és egy 12 éves, egy 10 éves gyerekem is.
1: Right? I'm already planning for them too.
0: Már a számukra is tervezek.
1: Amen. This is what the Bible calls stewardship.
0: Ezt nevezi a Biblia sáfárságnak.
1: Okay? And I realize again our minds are so affected by the world which says I can't even relate to what you're saying.
0: És itt is, ugye ezen a területen is a világ annyira meghatározza a gondolkodásunkat, hogy azt mondjuk, ugye, hogy nem is értem, hogy miről beszélsz.
1: Brother, I can't pay my bills today, much less talk about savings and this and that.
0: Én a mai napon sem tudom a számláimat kifizetni, nem, hogy megtakarítsak, meg félretegyek erre, meg arra.
1: The kingdom is this. Step out in little faith right now.
0: De a királyság azt mondja, hogy most rögtön lép ki egy kis hitben.
1: If you can't set aside in a crew a 1,000 forint a month,
0: ha nem tudsz havonta 1,000 forintot félretenni,
1: can you start with 10?
0: Akkor el tudod kezdeni 10-zel esetleg.
1: See what I'm saying? That's just faith. That's stepping out. I don't have anything.
0: Tehát ez csak hit.
1: But I'm going to step out in obedience.
0: Ez az, hogy engedelmesen kilépek.
1: And God says, believing, you see, you will start to see the kingdom operate.
0: És Isten azt mondja, hogy ha te mersz hinni, ha hiszel, akkor meglátod majd a királyság
1: működését. Natural people, we want to see it first.
0: Mi testi emberekként szeretnénk először látni.
1: You need an extra 100,000 euros a month? Oh, I'll start doing all these things you're saying.
0: Hogyha kapok még pluszban 100 eurót vagy 1000 eurót havonta, akkor majd elkezdem csinálni, amit mondasz.
1: No, my kingdom doesn't work that way.
0: De Isten azt mondja, hogy nem az én királyságom nem így működik.
1: You step out in faith and obedience in the little things.
0: A kis dolgokban lép ki hitben és engedelmesen.
1: And then you'll begin to start seeing my provision supernaturally coming in.
0: És akkor majd elkezded látni, hogy az én gondoskodásom természet fölötti módon bejön az életedbe.
1: When I got the revelation of this Prince Commandment 3,
0: amikor a harmadik parancsolatról megkaptam a kijelentést,
1: it took Stella and me about 2 years, 2 to 3 years before we got all of our accruals accounts filled proper.
0: Akkor körülbelül 2-3 évig tartott Stellának, és nekem mire mindenféle ilyen félretenni való célra már tudtunk félretenni.
1: In other words, we were always behind the power curve, always behind.
0: Más szóval állandóan le voltunk maradva.
1: And it took us 3 years of discipline and faith and obedience.
0: És 3 évnyi fegyelemre, hitre és engedelmességre
1: volt szükségünk. We finally got to the place where that car insurance bill came in.
0: Amikor végre eljutottunk odáig, hogy bejött ugye az autóbiztosítási
1: csekk. I was able to pay it ahead for the next year.
0: És azonnal az egész következő évét ki tudtam fizetni.
1: Now I'm on the other side of the power curve. Now the momentum, like a wave, it's working with me.
0: Most már a hullám másik felén vagyok, most már nem ellenem dolgozik a hullám, hanem most már mellettem dolgozik.
1: Franz says, and on the other side is where you get all the best deals.
0: És a legjobb vásárok, a legjobb üzleti megoldások a másik oldalon jönnek.
1: You see, we keep track, so we know how much we're going to spend about for Christmas every year.
0: Hogyha követjük a kiadásainkat, mindig feljegyezzük, akkor már tudhatjuk előre, hogy karácsonyra nagyjából mennyit fogunk költeni, tehát egész évben félre tehetünk rá.
1: And guess where my wife does most of her Christmas shopping?
0: Szerintetek a feleségem és én mikor végezzük el a karácsonyi bevásárlás legnagyobb részét?
1: You are brilliantly intelligent people.
0: Zseniálisak vagytok.
1: After Christmas.
0: Így van, karácsony után.
1: All the prices drop.
0: And so minden ár lezuhan.
1: My wife is taking advantage of every deal, shopping, buying stuff for the next Christmas.
0: És ilyenkor a feleségem az összes árengedményt kihasználja arra, hogy a következő karácsonyra megvegyük az ajándékokat.
1: Wrapping paper, bows, gifts.
0: Ugye az ajándékokat, a szalagokat, a csomagolópapírt.
1: And then all year long, when she sees something that's on a great deal,
0: és egész évben, ha meglát valami nagyon jó leárazott dolgot,
1: it may be February,
0: lehet, hogy február,
1: she'll buy it for Christmas later that year.
0: Akkor azt már ő megveszi karácsonyra.
1: You see, anybody, even a fool, can pay full price for stuff at the stores.
0: Tudjátok, bárki, a bolond is ki tudja fizetni a teljes árat az áruért a boltban.
1: But it takes a prudent consumer to always buy things at the very best price.
0: De okos fogyasztónak kell lenni ahhoz, hogy mindig a legjobb áron vegyük meg a dolgokat.
1: He's like, it's a heathen feast. That's okay. What about birthdays? Okay, are they heathen too, brother? Okay, all right, there you go. So save for birthdays.
0: Tehát például a születésnapokra is így félre lehet tenni.
1: It's a little hard for me to convince my children that Christmas is a heathen holiday, but that's okay.
0: Igen, tehát a gyerekeimben, tehát megvan ugye ez a küszködés, hogy a karácsony ez egy pogány dolog, de na jó, akkor születésnapra.
1: Very quickly, since I just ran out of time.
0: Már kifutok az időből,
1: number 4.
0: Gyorsan, negyedik pont.
1: You shall hate debt with a passion.
0: Szenvedélyesen gyűlöld az adósságot.
1: Okay, and now let me just exclude. I'm not talking so much about maybe temporary debt if you're going to buy a house or maybe even your first car, but I'm talking about consumer debt.
0: Tehát most nem azokról az adósságokról beszélek, amit az ember nagyon ritkán tesz, mondjuk a házán van hitel, vagy az első autója megvásárlásakor vesz fel hitelt, hanem amikor ilyen áruvásárlási hiteleket veszünk fel.
1: And credit has become so available, and now as the European Union is developing, it's become more and more available to more and more people.
0: Most már, hogy így fejlődik az EU, egyre több embernek egyre többféle ilyen vásárlási hitel áll a rendelkezésére.
1: Don't use credit to maintain a standard of living.
0: Ne vegyetek kölcsön csak azért, hogy fenntartsátok az életszínvonalatokat.
1: I remember buying my first microwave oven on a credit card.
0: Emlékszem, hogy hitelkártyára vettem az első mikrohullámú sütőmet.
1: And the revelation of the Holy Spirit hit me 10 years later.
0: És 10 évvel később belém hatolt a Szent Szellem
1: jelentése. I was still paying on that microwave 10 years later.
0: Hogy még 10 év múlva is fizettem a hitelt erre a mikrohullámú sütőre.
1: If I have a $3,000 credit, let's see if I put that in forints. No, I didn't. But let's say you can understand. Okay, €3,000. Okay, if I have a $3,000 balance on my credit card, €3,000.
0: Hogyha mondjuk 3000 euró van a hitelkártyámon pluszban.
1: Typical credit card 18-19% interest.
0: Vagy ugye tipikus hitelkártyákon ugye 18%-os kamat van hozzá.
1: And I'm just paying the minimum payment on the credit card.
0: Tessék. Ja, hogy Magyarországon több mint 40% a az olcsóbbak azok 30-35%.
1: Okay, so let me kind of convert that. So basically, at that interest rate.
0: Tehát ezzel a kamattal.
1: You know how long it will take you to pay off that debt?
0: Hogyha mondjuk 3000 euróval mínuszban vagy a hitelkártyádon, mennyi idő alatt fizeted ki?
1: About 80 years. 80.
0: Körülbelül 80 év alatt.
1: And you're going to spend well over 20,000 euros in credit, in debt, in interest.
0: Több mint 20,000 eurót fizetsz ki hitel, tehát kamatra.
1: So this works against us, not for us.
0: Tehát ez ellenünk dolgozik, nem értünk ezek az áruvásárlási hitelek.
1: Let's go on. Number 5.
0: Ötödik pont.
1: We must be faithful. Let's go on.
0: Menjünk tovább.
1: Number 5. Should be faithful in the little things.
0: Hűségesnek kell lennünk a kis dolgokban.
1: As I've been emphasizing.
0: Ahogy már hangsúlyoztam.
1: Next, Luke 6, Jesus said, whoever can be trusted in little will be trusted, can also be trusted with much.
0: Azt mondta Jézus, ugye, hogy akire kevés rábízható, arra sok is rábízható.
1: So this is the principle in kingdom economics, next slide, of stewardship and also the principle of contentment.
0: Ez a sáfárságnak, illetve az elégedettségnek a királyságbeli alapelvét merítik ki.
1: Next
0: következő.
1: Okay, next. Next. Number 6.
0: Tehát hatos pont.
1: Planning to failing to plan is planning to lack.
0: Hogyha nem tervezel, akkor a hiányt tervezed be, a nélkülözést.
1: For which of you intending to build a tower does not first sit down and estimate the cost? If a king goes out to fight another king, will he not first sit down and plan?
0: Mert ki van közöttetek, aki tornyot akar építeni, és először nem ül le, hogy felmérje a költségeket.
1: Next
0: és
1: slide.
0: Hogyha egy király ki akar menni harcolni, akkor először leül és megtervezi a dolgot.
1: Here's a practical place for us all to start.
0: Ez egy gyakorlatias pont, ahol elkezdhetjük mindannyian.
1: Start tracking all of your expenditures.
0: Kezdjétek el nyoman követni mindazt, amit kiadtok pénzt.
1: Because here's the reality. We really don't know where we're spending our money. We think we do, but we really don't.
0: Mert hogyha őszinték vagyunk, akkor nem tudjuk, hogy mire költjük el a pénzünket. Mi azt gondoljuk, hogy tudjuk, de igazából nem tudjuk.
1: And we certainly don't know how much we're spending.
0: És azt hiszem, egyáltalán nem tudjuk, hogy bizonyos dolgokra mennyit költünk.
1: And a budget helps us to determine that.
0: És egy ilyen költségvetésben nagyon jól meg lehet ezt határozni.
1: After 6 months to a year, you can see exactly how much you spend on gas and heating and electricity and clothing and food.
0: Hogyha 6 vagy 12 hónapig leírod a költségvetésedet, hogy mit költöttél el, akkor már látni fogod, hogy általában mennyit költesz benzinre, villanyra, fűtésre, ruhára, kajára.
1: Let's the next slide, just to show you kind of what these categories look like.
0: Kicsit csak megmutatjuk nektek, hogy milyen kategóriák vannak ezen a költségvetésen.
1: The income side, we have usually a fixed income if we have a salary of some sort.
0: A bevétel oldalon általában van egy fix bevétel, ami általában a fizetésünk vagy ilyesmi.
1: Some people have a variable income, which means it changes all the time.
0: Vannak emberek, akiknek változó bevételük van, ami mindig más.
1: Some people have maybe a combination of both.
0: Lehet, hogy vannak emberek, akiknek ilyen is van, meg olyan is.
1: But it boils down to an average income for the.
0: De mindenképpen a kettőből kijön egy átlag bevétel.
1: What are the common expenses?
0: Melyek az általános költségek?
1: Beyond tithes and offerings is paying the mortgage or the rent.
0: Ugye a tized, az adományok, a jelzálog vagy a bérleti díj.
1: Insurance and house and car and health.
0: A biztosítás, a lakhatási költségek, az autó, az egészségre költött dolgok, a kaja.
1: Next slide. Utilities like electrical and water, maybe gas.
0: Tudjuk, akkor vannak a rezsiköltségek, a víz, a gáz, a villany.
1: Car, gas, clothing, phones, entertainment.
0: Üzemanyag, ruházat, telefonköltségek, szórakozás.
1: You might have a cable bill, TV, and other.
0: Lehet, hogy kábel tévéd van, azt is fizetni kell, meg mindenféle
1: right?
0: Egyéb lehet még.
1: So what I'm saying is that failing to plan is planning to lack.
0: Tehát ezért mondom, hogyha nem tervezünk, akkor a hiányt tervezünk.
1: We need to know exactly how much we are spending on average every month on these areas.
0: Tudnunk kell, hogy ezeken a területeken pontosan mennyit költünk átlagban havonta.
1: So we can build a spending plan.
0: Hogy meg tudjuk tervezni a kiadásainkat.
1: A plan that helps us, doesn't control us, it helps us.
0: Ez a tervez nem kontrollál, nem lekötöz minket, hanem segít nekünk.
1: I've been doing this with my wife every week for about the last 25 years.
0: Az elmúlt 25 évben a feleségemmel körülbelül hetente megcsináljuk ezt.
1: I would highly encourage you if you're married, you do this together with your wife.
0: Nagyon-nagyon bátorítlak titeket, hogy a házasságban éltek, akkor ketten csináljátok.
1: And how what your roles and responsibilities are may be a little different depending on your gifts, but do it together.
0: Persze,
1: somehow.
0: Az ajándékaiktól függően lehet, hogy egyik vagy másik fél így vagy úgy be tud segíteni ebbe a tervezésbe, de együtt kell csinálni, ez fontos.
1: Next slide. Then of course we also mentioned the accruals or savings, car registration for example.
0: Aztán természetesen beszéltünk az előre felhalmozandó összegekre, az autó forgalmának megújítására, biztosítására, javításaira.
1: Car replacement.
0: Cserélésére.
1: I'll never forget years ago when one day I was with Alan and Alan said, you know, I'm going to buy a car. I said, well, that's interesting.
0: Néhány évvel ezelőtt az Alannel beszélgettem és mondta, hogy na veszek egy autót. Mondtam, ez érdekes.
1: And he went out and bought a car.
0: És elment készpénzzel autót venni.
1: I said, who in the world buys a car with cash?
0: Hát ki az a világon, aki készpénzért vesz autót?
1: You buy a car with credit.
0: Hát az ember hitelre veszi az autót általában.
1: You see, Alan has been a wise man for a long time, and he's been accruing.
0: De tudjátok, Alan már nagyon régen bölcs ember, és gyűjtögetett.
1: Right? And he bought his car, and I says, the day is coming when I'm going to do that too.
0: És akkor megvette az autót, és akkor eldöntöttem magammal, hogy eljön majd a pillanat, amikor én is így fogok autót venni.
1: About 5 years before I got there.
0: Körülbelül 5 év eltelt, mielőtt oda eljutottam.
1: So when I paid off the car I had,
0: tehát amikor kifizettem a hitelt arra az autó, amin volt,
1: I didn't do what I normally do, was run out and buy another car.
0: Nem azt csináltam, amit általában szoktam, hogy elrohantam megvenni a következőt.
1: I kept using the same car I had.
0: Hanem ugyanazt az autót használtam még egy darabig.
1: But when my bank payment stopped or no longer had to pay my car payment.
0: De amikor már lejárt a hitel arra az autóra.
1: Right? I didn't take that extra money and raise my standard of living.
0: Akkor azzal a pénzzel, ami ebből megmaradt, nem az életszínvonalamat növeltem.
1: I set that aside and I accrued it for the next car payment, for the next car.
0: Hanem elkezdtem azt félretenni ezt az összeget a következő autóra.
1: So 4 years later.
0: És akkor 4 évvel később.
1: I didn't need the bank to help me.
0: Nem volt szükségem a bank segítségére.
1: I already accrued the money.
0: Hanem már megvolt a pénzem az autóra.
1: And I have not since been, I've since buy cars straight out cash.
0: És azóta én is mindig készpénzért veszek autót.
1: You say, oh, how do you do that?
0: Mire megkérdezitek, hogy csinálod ezt?
1: I started just like with you, with nothing.
0: Úgy kezdtem, ahogy ti, semmivel.
1: I'm telling you what the answer is: faith and obedience.
0: Elmondom nektek, mi a válasz, a hit és az engedelmesség.
1: And starting the little things.
0: Hogy kis dolgokban kezditek.
1: Over time.
0: És hosszú idő alatt megjön az eredmény.
1: Okay, next.
0: Következő.
1: Next. Number 7, next.
0: Hetes számú.
1: Thou shall be consistent over time. Oh my gosh.
0: Legyél hosszú időn keresztül következetes.
1: See, this is, I'm not talking about, boy, can I be faithful and obedient for 40 days?
0: Hát nem arról beszélünk, hogy 40 napig tudunk-e hinni és engedelmeskedni.
1: Or 40 pay periods.
0: Vagy
1: 40 paychecks.
0: Igen, vagy 40 hónapig mondjuk, 40 fizetésen keresztül.
1: The question is, can I be faithful over 40 years?
0: Az a kérdés, hogy 40 évig tudok-e hűséges lenni.
1: Let us not be weary in well doing, for at the proper time we will reap if we do not give up.
0: Ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe, mert a megfelelő időben aratni fogunk,
1: next.
0: Hogyha nem adjuk fel.
1: Next. This is the principle of compounding interest. Next. And let me just show you a couple of slides here very quickly.
0: Nagyon gyorsan mutatok nektek néhány diagramot, az előbb a kamatos kamatról volt szó.
1: To show you how these principles operate over time.
0: Megmutatom nektek, hogy hosszú idő alatt hogyan működnek ezek az alapelvek.
1: We have to be prepared to be thinking in decades, not in days.
0: Fel kell készülünk arra, hogy ne napokban, hanem évtizedekben gondolkodjunk.
1: So, if I set aside, was it 44, let's see here. Okay, here you go. One-time investment. If I took $1,000 and I put it down, let's say, a grandchild.
0: Tehát mondjuk egy egyszeri befektetésnél $1,000 leteszek egy bankszámlára, mondjuk egy unokám számára, 65 évre teszem le.
1: And I didn't make any further investments at all, just a one-time gift.
0: És nem csinálok semmi mást, egyetlen egyszer beteszek egy számlára $1,000.
1: At different interest rates?
0: Attól függ, hogy milyen a kamat, amit kapok rá.
1: This shows you the power of compounding interest.
0: Tehát ez a felhalmozódó kamatnak a elevét mutatja.
1: By the time my grandchild turned 65,
0: my grandchild?
1: That one, yes.
0: Mire az unokám 65 éves lesz?
1: That $1,000,
0: ez az $1,000,
1: is now at the first interest rate about, let's see here, 9,250,000 forint.
0: 9,250,000 forint lesz az egy ezzel a.
1: And at a higher interest rate.
0: A kisebb kamatozású
1: befektetéssel. That one-time gift, one-time seed.
0: Egy magasabb kamatozású befektetéssel ez az egyszeri mag.
1: Is now would now be about 33,254.
0: Most már körülbelül 33,250,000 forint lesz belőle 65 éves korára a gyereknek.
1: Why am I showing you this? I'm showing you what compounding interest means.
0: Azért mutatom ezt nektek, hogy a kamatos kamat, a kamatozó kamat.
1: Not giving, putting any more money into it.
0: Hogy én már nem is tettem bele több pénzt ebbe a történetbe.
1: The key is time.
0: A kulcs az idő.
1: Time.
0: Az idő a kulcs.
1: The more time we have.
0: Minél több időnk van.
1: The greater this principle works in our benefit, our behalf.
0: Annál inkább működik a javunkra ez az alapelv.
1: See, and so since both of my children, and eventually all four of my children, understand this law of the kingdom.
0: Tehát minél hamarabb megértik a gyerekeim a királyságnak ezt az alapelvét.
1: And they start when they're 18, 19, and 20.
0: És elkezdik 18, 19, 20 éves korukban a takarékoskodást.
1: Just a little bit.
0: Egy kicsivel.
1: I'm telling you, by the time in 30 and 40 years.
0: Elmondom nektek 30-40 év múlva.
1: This powerful, powerful principle.
0: Ez a nagyon-nagyon erőteljes alapelv.
1: Will make them independent, financially independent.
0: Pénzügyileg független állapotban fogja őket segíteni.
1: They won't need insurance because they'll be self-insured.
0: Ők maguk fogják biztosítani magukat, tehát nem kell fizetniük más biztosítást.
1: And they can choose to work wherever they want to work or live wherever they want to live because they are no longer bound by debt and bound by having to make a paycheck.
0: És eldönthetik majd, hogy hol dolgoznak és hol élnek, mert nem köti őket helyhez egy hitel és egy fizetés.
1: Does that make sense? Next slide.
0: Értető következő kocka.
1: If we took $100 a month for 40 years.
0: Hogyha 40 éven keresztül havi $100 teszünk félre, 10%-os kamattal.
1: That would be about at the end of 40 years $135 million forints.
0: Ez 135 millió forint lesz 40 év után.
1: You see? So it's not, again, it's not so much the amount is important.
0: Tehát megint nem az összeg a lényeg.
1: It's the amount of time.
0: Hanem az idő.
1: That makes sense?
0: Értető.
1: Okay. Next.
0: Következő.
1: And even a small amount. What's $20? It's about 4,000 forints a month. 4,000 forints a month.
0: Tehát mondjuk, hogyha a havi 4,000 forintot
1: we spend more than a coffee.
0: Tehát mondjuk kávéra is majdnem ennyit elköltöd.
1: My point is, it does very little for many years, even decades, and then all of a sudden it starts to
0: compound.
1: Tehát egészen
0: évtizedekig nagyon picit növekszik ez a befektetés, ez az összeg, de hirtelen egyszer elkezd megugrani.
1: And at the end of four decades, it's 27 million forints.
0: És 27 millió forint lesz belőle négy évtized után.
1: Next slide.
0: Következő.
1: I'm out of time. Next slide.
0: Még egy.
1: Number eight.
0: Nyolcadik.
1: Okay. I don't know what that says, so let me just read it. I thought I could read the slide, but obviously I can't. One of my favorites. Thou shalt work for knowledge and not money.
0: Ez az egyik kedvencem, a tudásért dolgoz, ne a pénzért.
1: Amen. I've been teaching my children this principle for a long time.
0: Én már régen tanítom a gyerekeimnek azt, ezt az alapelvet. Következő.
1: Our money, our labor, our skills, our experience, our time is simply converted into a way that we exchange that. You know, we use money for that. But really, what is money? Money is basically values your time, your experience, right?
0: A pénz tulajdonképpen a te tudásodnak, tapasztalataidnak az értéke, tehát a munkádnak az ellenértéke, egy praktikus csere eszköze.
1: And so we want to teach, especially young people, you don't work for money, you work for knowledge.
0: Tehát különösen a fiataloknak próbáljuk mondani, hogy nem a pénzért dolgoztok, hanem a tudásért.
1: I told both my children over and over again, no one is going to pay you as a young man, young woman, what you think you're worth.
0: Mondtam a gyerekeimnek is, hogy amikor fiatal dolgozó leszel, akkor senki nem az, annyit fog neked fizetni, amennyit te szerinted érsz.
1: Even with your college degrees.
0: El kell, hogy menjetek főiskolát végezni.
1: You need experience.
0: Tapasztalatot kell szereznetek.
1: And you work for what, for the money is not important. You work for experience.
0: És nem a pénz a fontos, hanem a tapasztalatért dolgozatok. A tudásért, mert
1: someone
0: végül,
1: is going to be willing to pay for your experience.
0: Végül valaki lesz, aki hajlandó megfizetni a tapasztalatotokat.
1: Not at first.
0: Nem először még nem.
1: But down the road.
0: De majd előbb-utóbb lesz valaki.
1: Amen?
0: Így van.
1: And so both of my children have been walking in that principle, and they've made sacrifices.
0: Mind a két gyerekem ennek az elvnek megfelelően élt és hoztak áldozatokat.
1: They worked harder than they thought they should work for what they were being paid.
0: Jobban megdolgoztak a fizetésükért, mint gondolták, hogy meg kéne annyi fizetésért.
1: But the point is they were being paid, just not in money.
0: De az a lényeg, hogy valóban fizették őket, de nem csak a pénz volt a lényeg.
1: They were being paid in experience.
0: Hanem a tapasztalatukat fizették
1: and
0: meg a későbbiekben.
1: People will pay for that experience.
0: Végül az emberek megfizetik ezt a
1: Amen?
0: Tapasztalatot.
1: Next.
0: Következő.
1: Next. Right, you work for a pay, you don't work for a paycheck, you work for experience. Next.
0: Következő.
1: Number 9, you mind your own business.
0: Törődje magad dolgával, az a 9.
1: Basically means that whatever we do in word or deed, we do it unto the Lord.
0: Ez azt jelenti, hogy bármit is cselekszünk, az Úrnak tegyük.
1: You don't work for natural employers, you work for the Lord.
0: Nem a földi munkaadódnak dolgozol, hanem az Úrnak.
1: And whatever we do with excellence as unto him.
0: És bármit, amit teszünk, tegyük kitűnően, mert neki csináljuk.
1: And we don't have time to develop it, but I'll show you that all through the scriptures, Joseph and Daniel, commandment number 9, they understood well.
0: Most nincs idő arra, hogy végigmenjünk az összes bibliai helyen, József és Dániel életében is nagyon kitűnően csinálták ezt.
1: Because of their excellent spirit, and that whatever they did as unto the Lord.
0: Kitűnő szellemük volt, és bármit is tettek, az Úrnak tették.
1: They got promoted and they got promoted and they got promoted.
0: És egymás után kapták az előléptetéseket ennek eredményeken.
1: Amen. Next.
0: Következő.
1: Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know your labor in the Lord is not in vain.
0: Ezért szeretett atyám fiai, álljatok meg szilárdan, és semmi sem ingasson meg titeket, mindig teljesen szánjátok rá magatokat az Úr
1: Next.
0: Munkájára, mert tudjátok, hogy nem hiába való a ti munkálkodásotok az Úrban.
1: Hard work means prosperity. Only a fool idles away his time.
0: A kemény munka bővölködést jelent, csak a bolond lustálkodja el az idejét.
1: Next. Be not slothful in business, be fervent in spirit, serving the Lord.
0: Az igyekezetben ne legyetek restek, hanem legyetek buzgók szellemben, és szolgáljátok az
1: Urat. Finally, commandment number 10.
0: Akkor a 10. parancsolathoz értünk.
1: Thou shalt become financially literate.
0: Szerezzetek tudást pénzügyi szinten.
1: Amen?
0: Tájékozódjatok.
1: Just like we have to learn to read because we have to learn how to read.
0: Ahogy meg kell tanulnunk olvasni is, hát meg kell tanulni.
1: We have to learn financial literacy as well.
0: Meg kell tanulnunk a pénzkezelést is.
1: My people are destroyed for a lack of knowledge. Next
0: Elpusztul az én népem a tudás nélkül. Következő kocka.
1: Next. And we have time to talk about some of these other financial principles and important ideas, concepts.
0: Nagyon jó lenne, ha lenne időnk beszélni erről a többi pénzügyi fogalomról, gondolatról.
1: It's impossible to do that, not only in one day or in 10 days.
0: Ez lehetetlen megtenni tulajdonképpen egy nap alatt is, de 10 nap alatt is.
1: Our job, or our desire in this school is to put you on the right course.
0: Ezeken az iskolákon csak az a szándékunk, hogy a megfelelő pályára ráállítsunk titeket.
1: As we looked at kingdom communication yesterday and kingdom economics today.
0: Ahogy megfigyeltük tegnap a királyságbeli kommunikációt, ma pedig a királyságbeli pénzkezelést.
1: It's our desire you become students of the school of lifelong learning.
0: Az azt akarjuk elérni, hogy az egész életeteken át tartó tanulást vállaljátok fel.
1: Amen. I've read many books, I've been to many seminars.
0: Én nagyon sok könyvet olvastam erről, nagyon sok szemináriumra elmentem.
1: And I've made many mistakes.
0: És nagyon sok hibát elkövettem.
1: Before I stand here tonight and try to share a few thoughts.
0: Mielőtt ma délelőtt ide mertem állni és elmondani nektek néhány gondolatot erről.
1: And I can tell you, to become financially literate will probably take you somewhere between 5 to 10 years, depending on how diligent you are.
0: Körülbelül 5-10 évig tart, mire megfelelően megtanuljátok, hogyan kell a pénzt kezelni, attól függően, hogy mennyire vagytok ebbe szorgalmasak.
1: But you could speed up the process if it's in your heart to do so.
0: De hogyha a szívetekben benne van a szándék, akkor felgyorsíthatjátok a folyamatot.
1: Amen?
0: Amen.
1: If you're young, you got lots of years still ahead of you.
0: Hogyha fiatal vagy, akkor még nagyon sok év áll előtted ebben.
1: If you're a little older, you can help those that are younger.
0: Hogyha kicsit idősebb vagy, akkor segíthetsz a fiataloknak.
1: Amen. Let's stand to our feet.
0: Álljunk fel.
1: I've gone a little longer.
0: Kicsit hosszabb voltam, köszönöm a türelmeteket.
1: Once again, I wore out my translator. I thank her.
0: Újra kimerítettem a tolmácsot.
1: Thank Ildi and Peter who helped to translate the slides.
0: Köszönöm Ildinek és Péternek, aki segített lefordítani ezeket a diákat.
1: Amen. Let's just close the session in prayer.
0: Akkor imával fejezzük be ezt a tanítást.
1: Father, thank you that your word is true.
0: Atyám, köszönöm, hogy a te beszéded igaz.
1: And we thank you that we are citizens of the kingdom of God.
0: És köszönjük, hogy Isten királyságának a polgárai vagyunk.
1: We don't operate under the systems of man, we operate under the principles of the kingdom.
0: Nem az emberi törvények alatt működünk, hanem a királyság alapelvei szerint.
1: Now give us wisdom.
0: Most adj nekünk bölcsességet.
1: As we seek understanding.
0: Ahogy mi próbáljuk megérteni a dolgokat.
1: We desire to be financially literate.
0: Ismerni akarjuk a pénzkezelés módját.
1: So that we could be a people free to go wherever you send us and to do whatever you call us to do.
0: Hogy szabadok legyünk arra, hogy oda menjünk, ahova te küldesz minket, és azt tegyük, amire te megkérsz minket.
1: And we ask it in Jesus' name.
0: Ezt Jézus nevében kérjük.
2: Elhangzott Darko Kreiner, a Királyság gazdaságának 10 parancsolata című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

Strength.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat 8. részét hallhatjuk, melyben Duncan Watkinson tanít.
3: Well, we're so enjoying being with you all.
4: Nagyon élvezem, hogy mindannyiótokkal itt együtt vagyok.
3: This morning we have a lot of ground to cover.
4: Ma délelőtt nagyon sok dologról kell beszélnünk.
3: I've now discovered you like 15 points in your sermons.
4: In your
3: 15 points in the sermons you like?
4: Igen, tudom, hogy ti szeretitek, hogy a 15 pontból áll egy
3: So I've stretched mine to only 7.
4: Nekem csak 7 van.
3: But I hope they will help us in the very practical way of how to make disciples.
4: De remélem, hogy ezek segíteni fognak abban, hogy gyakorlati módon hogyan kell tanítványokat képezni.
3: And my first of my 7 points is this.
4: Az első pontom a 7-ből.
3: Be willing.
4: Légy hajlandó.
3: Very simple. You've got to want to make disciples.
4: Nagyon egyszerű, kell, hogy akarj tanítványokat képezni.
3: Because there are many people who don't want to.
4: Mert nagyon sok ember van, aki nem akar.
3: They're not really interested in what happens next.
4: Őket nem igazán érdekli, hogy mi történik majd ezután.
3: They're interested in their own life, their own walk with God.
4: A saját életük, a saját Istennel járásuk érdekli őket.
3: And they haven't understood that we are here for the next generation.
4: És még nem értették meg, hogy a következő nemzedék kedvéért vagyunk itt.
3: Now there's a great example of this in 2 Kings chapter 20.
4: A 2 királyok 20-ban van erre egy nagyon jó példa.
3: There you find a king called Hezekiah. Hezekiah. 2 Kings 20.
4: Volt egy Ezékiás nevű király.
3: And he actually shows some envoys from Babylon around the palace.
4: A babiloni küldötteket körbevezette a palotájában.
3: And the prophet Isaiah comes to him.
4: És oda megy hozzá Ézsaiás proféta.
3: And he starts challenging him.
4: És elkezdi kérdőre vonni.
3: And Isaiah 2 Kings 20 verse 16.
4: A 16. vers a 2 királyok 20-ban.
3: Isaiah says to Hezekiah.
4: Azt mondja Ézsaiás Ezékiás királynak.
3: Hear the word of the Lord.
4: Hallod az Úr szavát.
3: The time will surely come when everything in your palace and all that your fathers have stored up until this day will be carried off to Babylon. Nothing will be left, says the Lord.
4: Íme eljó az idő, amikor mindaz, ami a te házadban van, és amit eltettek a te atyáid a mai napig, elvitetik Babilóniába, és semmi sem marad meg, azt mondja az Úr.
3: That's bad enough.
4: Ez már elég rossz, így is.
3: Then comes verse 18.
4: És akkor jön a 18. vers.
3: And some of your descendants, your own flesh and blood that will be born to you, will be taken away, and they will become eunuchs in the palace of the king of Babylon.
4: És a te fiaid közül is, akik tőled származnak és születnek, elhurcoltattak és udvari szolgák lesznek a babiloniai király udvarában.
3: So what the word of the Lord says is you're going to lose everything.
4: Tehát azt mondja az Úr szava, hogy mindent el fogsz veszíteni.
3: And your own sons will not be able to reproduce.
4: És a fiaid nem tudnak majd szaporodni, mert itt a udvari szolgák az eunukok az angolban.
3: Now I'd have thought that's a terrible prospect.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó kilátás.
3: But what does Hezekiah say?
4: De mit válaszol erre Ezékiás?
3: The word of the Lord you have spoken is good.
4: Jó az Úr beszéde, amelyet szóltál.
3: Why?
4: Miért?
3: Because there'll be peace and security in my lifetime.
4: Mert legalább az én életemben béke és biztonság lesz.
3: And Hezekiah was supposed to be one of the better kings.
4: És Ezékiás még ugye jobb királyok közé tartozott.
3: But he's got no vision for what happens after him.
4: De semmi látása nem volt arról, hogy ő utána mi lesz.
3: All the property goes.
4: Minden vagyon elmegy.
3: The sons are eunuchs, they cannot reproduce.
4: A fiaiból eunukok lesznek, nem tudnak szaporodni.
3: And you'd say, what a strange king.
4: Mire azt mondjuk, hogy milyen furcsa király ez.
3: And then you discover there are many Christians just like that.
4: És aztán rájövünk, hogy sok keresztény is ilyen.
3: Their aim is peace and security in my lifetime.
4: Az a céljuk, hogy az ő életükben béke és biztonság legyen.
3: What happens next? Well, that's up to them.
4: Az nem az ő dolguk, hogy utánuk mi lesz.
3: No, what happens next is to a large extent up to us.
4: Pedig nagyon nagyban rajtunk múlik, hogy mi következik utánunk.
3: And God wants us not to be like Hezekiah.
4: Isten nem azt akarja, hogy Ezékiáshoz hasonlítsunk.
3: He wants us to have a long-term vision.
4: Azt akarja, hogy hosszú távú látásunk legyen.
3: That the next generation and the one after that.
4: ami a következő nemzedékre is, még az azután következőre is vonatkozik.
3: They will know the ways of the Lord and walk with him.
4: Hogy ők ismerjék az Úr útjait és vele járjanak.
3: My grandfather was a missionary in Madras, India.
4: A nagyapám misszionárius volt Indiában, Madrasban.
3: He went there in 1901.
4: 1901-ben ment oda.
3: My grandmother to be went independently in about 1905.
4: Körülbelül 1905-ben tőle függetlenül oda ment a leendő nagymamám.
3: So my grandfather and grandmother met in Madras.
4: Tehát Madrasban találkoztak a nagyszüleim.
3: They married in Madras.
4: Ott is házasodtak össze.
3: My mother was born in Madras.
4: És az édesanyám Madrasban született.
3: So I'm really half Madrasi.
4: Tehát én félig madrasi vagyok.
3: But amazing, grandfather, a true missionary.
4: De megdöbbentő, a nagypapám igazi misszionárius.
3: Grandmother, a family of four children, two went to India, two went to China.
4: A nagymamám egy olyan négy gyerekes családból volt az egyik gyerek, ahonnan ketten Indiába mentek, ketten pedig Kínába.
3: You come to my generation.
4: Hogyha az én nemzedékemig eljutunk utána.
3: I'm the only born again Christian.
4: Én vagyok az egyetlen újjászületett keresztény az utódok közül.
3: And you say, how can this be?
4: És megkérdezhetitek, hogy lehet ez?
3: Now, in fairness to my grandfather, he died quite young in India.
4: Elég fiatalon halt meg a nagypapám Indiában.
3: But there's something we're not able to pass on to the next generation.
4: De valahogyan nem tudta továbbadni a következő nemzedéknek, amilyen volt.
3: And often because we're far more concerned about what we're doing now.
4: És sokszor ez azért van, mert túlzottan leköt minket az, amit éppen most csinálunk.
3: God wants us to have this longer term vision.
4: De Isten azt akarja, hogy hosszabb távú látásunk legyen.
3: So that we raise up sons and daughters.
4: Hogy lányokat és fiakat neveljünk fel.
3: And they are able in turn to reproduce sons and daughters.
4: És ők is képesek legyenek további fiakat és lányokat nevelni.
3: All of them on fire for the Lord.
4: Akiknek mindegyike ég az Úrért.
3: So we've got to say, I need to see this long-term purpose of my life.
4: Tehát azt kell mondanunk, hogy látnom kell az életem hosszú távú célját.
3: Otherwise, we just live a selfish existence.
4: Különben csak önző módon élünk.
3: Now, even in the natural,
4: még földi szinten is,
3: most of Europe, the population is declining.
4: Európa lakosságának a nagy része hanyatlóban van.
3: The populations are going down because people are not having children.
4: Csökken a népesség, mert nem szülnek az emberek gyerekeket.
3: And why?
4: Miért vajon?
3: Because people are selfish.
4: Mert önzők.
3: They're more interested in their own life.
4: Jobban érdekli őket a saját életük.
3: Now they're missing out on one of the best gifts God can give.
4: Ilyen módon lemaradnak az egyik legjobb ajándékról, amit Isten adhat.
3: That is children.
4: Mégpedig a gyerekekről.
3: But let not the church make the same mistake.
4: De az egyház ne kövess el ugyanezt a hibát.
3: Have natural children, have spiritual children.
4: Legyenek földi gyerekeitek és szellemi gyerekeitek.
3: Let us see that we're preparing the next generation.
4: Gondoskodjunk arról, hogy felkészítsük a következő nemzedéket.
3: So that they will be on fire for God.
4: Hogy ők is égjenek Istenért.
3: Don't allow any of the other things to get in the way. Don't allow anything to get in the way.
4: Ne engedjétek, hogy bármi az útjába álljon ennek.
3: Get yourself gripped by the fact that your life is not just for this life.
4: Engedjétek, hogy az életeteket megragadja az a tény, hogy nem csak erre az életre éltek.
3: Your life is for all the generations that will come after us.
4: Hanem az életetek az összes utánatok következő még élő nemzedéket befolyásolja.
3: I know the Lord will come back in some generation.
4: Tudom, hogy valamelyik nemzedékben az Úr vissza fog jönni.
3: But make disciples as if he's not coming back.
4: De úgy képezzétek a tanítványokat, mintha nem jönne vissza.
3: So the people will be on fire for him when he does return.
4: Hogy az emberek érte égjenek, amikor majd tényleg jön.
3: Amen.
4: Amen.
3: Amen.
4: Amen.
3: No, that's better. Okay, then thank you. So my first point is you've got to be willing.
4: Tehát az első pontom az, hogy hajlandónak kell lennetek.
3: Second point, you've got to connect.
4: A második pont, össze kell kapcsolódnotok.
3: Now my spiritual friends pointed out that Jesus prayed before he chose his disciples.
4: Ugye szellemi barátaim hangsúlyozták, hogy Jézus imádkozott, mielőtt kiválasztotta a tanítványait.
3: That's a good thing to do.
4: Ez nagyon helyes dolog.
3: But when Mark reports it,
4: de amikor Mark számol erről be,
3: he just says Jesus chose those he wanted to be with.
4: ő csak azt mondja, hogy Jézus egyszerűen kiválasztotta azokat, akikkel együtt akart lenni.
3: Maybe Mark wasn't quite as spiritual as Luke.
4: Lehet, hogy Mark nem volt olyan szellemi, mint Lukács.
3: But there's a truth in both, of course.
4: De természetesen mind a két megközelítés.
3: Yeah, you want a spiritual connection.
4: Igen, akar szellemi összekapcsolódásokat.
3: But there's also a natural connection.
4: De természetes módon is kapcsolódsz az emberekhez.
3: You want to be with these people.
4: Van, akikkel együtt akarsz lenni.
3: Some years ago we moved to Goa to plant a church.
4: Néhány évvel ezelőtt, where?
3: Goa, it's a place on the west coast of India.
4: Igen, nyugati partjára költöztünk egy helyre, gyülekezetet alapítani.
3: And we had not very many people.
4: Nem volt túl sok ember.
3: But I knew that the way to get a church going was to find some men and spend time with them.
4: De tudtam, hogy egy gyülekezetet úgy kell beindítani, hogy találunk néhány embert és időt töltünk velük.
3: So I found 5 men.
4: Úgyhogy találtam 5 férfit.
3: Spent time with them.
4: És időt töltöttem velük.
3: And I discovered I wanted to be with them.
4: És rájöttem aztán, hogy én szeretek velük lenni.
3: I enjoyed their company.
4: Nagyon élveztem a társaságot.
3: We shared all sorts of things together.
4: Mindenféle dolgokban osztoztunk.
3: We learned about church life.
4: Tanultunk a gyülekezeti életről.
3: We learned about many other things together.
4: És nagyon sok egyéb dolgot
3: csináltunk együtt. Played games together, went on outings together.
4: Mentünk együtt kirándulni, meg elmentünk
3: ide-oda. But there was a connection.
4: De volt köztünk kapcsolat.
3: Now Jesus chose those he wanted.
4: Jézus kiválasztotta azokat, akiket akart.
3: Paul chose Timothy.
4: Pál kiválasztotta Timóteust.
3: I like the way Paul tested whether Timothy was really willing to be a disciple.
4: És igazából Pál ki is próbálta, hogy Timóteus hajlandó-e tanítvány lenni.
3: Timothy was about it. Well, let's say 20 years old, 18 years old.
4: Tehát Timóteus olyan 18-20 éves lehetett.
3: Hey Timothy, if you want to come with me.
4: De Timóteus, ha velem akarsz jönni.
3: Go and get circumcised.
4: Körül kell metélkedned.
3: Oh, that's a big test.
4: Egy nagy próba.
3: A few cutting remarks.
4: Néhány,
3: but
4: néhány vágós megjegyzés.
3: That's not an easy thing to do.
4: Ez nem egy könnyű dolog.
3: But Timothy showed that there was something in him that wanted to follow Paul.
4: De Timóteus bebizonyította, hogy van benne valami, ami követni akarja
3: Pál. So he went off and got circumcised.
4: Úgyhogy elment és körülmetélkedett.
3: I don't know whether he limped along with Paul for the next few days.
4: Nem tudom, hogy utána Pál mellett sántikálta a következő napokban.
3: But Paul wanted Timothy.
4: De Pál akarta Timóteust.
3: But then there are other times.
4: De vannak más esetek.
3: People come to you.
4: Amikor emberek oda mennek hozzád.
3: Now you may remember David was in the cave of Adullam.
4: Emlékeztek talán rá, hogy Dávid Adullám barlangjában
3: volt. And all sorts of people started turning up.
4: És mindenféle ember kezdett ott megjelenni nála.
3: Those who were discontented, in distress and in debt.
4: Azok, akik adósok voltak, elégedetlenek voltak és stresszben voltak.
3: I'm sure David looked at them.
4: Gondolom, Dávid, rájuk.
3: Well, I'd have looked at them anyway.
4: Hát minden esetre én rájuk néztem volna.
3: So God, what do I want with a bunch like this?
4: És azt gondoltam volna, Uram, mit csináljak egy ilyen csapattal?
3: These are all the troubled people.
4: Ezek azok az emberek, akik bajban vannak.
3: They've got no money, they've got problems. They've got no money, they've got problems.
4: Igen, problémáik vannak, nincsen pénzük.
3: I used to speak like an Englishman without my hands.
4: Ugye régebben angolként a kezeim nélkül beszéltem.
3: 30 years in India mean I have to use my hands.
4: De mivel 30 éve vagyok Indiában, most már muszáj használnom a kezeimet is.
3: But anyway, these people came, these men came to David.
4: Tehát ezek az emberek mentek oda Dávidhoz.
3: The distressed, the discontented, those in debt.
4: Az adósok, az elégedetlenek és akik bajban voltak.
3: David didn't choose them.
4: Nem Dávid választotta
3: They
4: őket,
3: chose David.
4: Hanem ők választották Dávidot.
3: And David worked on them.
4: És Dávid dolgozni kezdett rajtuk.
3: And out of them produced his mighty men.
4: És közülük kerültek ki a hatalmas hősök.
3: You see, sometimes there isn't a choice.
4: Tudjátok, néha nincs választási lehetőség.
3: Sometimes people knock at your door.
4: Néha az emberek bekopognak az ajtónkon.
3: Say, I want to learn from you.
4: És azt mondják, tanulni akarok tőled.
3: Now some who try to be discipled by us really are impossible.
4: Vannak néhányan, akik szeretnék, hogy mi képezzük őket, de lehetetlenek.
3: But my advice to you,
4: de én azt tanácsolnám,
3: if someone comes to you,
4: hogyha valaki odajön hozzád,
3: and says, I want to learn from you,
4: és azt mondja, hogy tanulni akarok tőled,
3: You say, "Oh yes, please."
4: Akkor mondod, "Ó, igen, légy szíves."
3: Let's meet for coffee Friday morning.
4: Akkor péntek reggel ígyunk egy kávét.
3: You don't know what's going to happen next.
4: Nem tudod, mi lesz a következő esemény.
3: But just say, "Let's see if the God is in this connection."
4: De légy hajlandó kideríteni, hogy Isten benne van ebben a kapcsolódásban.
3: It's so important we get connected.
4: Nagyon fontos, hogy így összekapcsolódjunk.
3: I read the amazing story about a man from Texas.
4: Van egy megdöbbentő történetem egy texasi emberről.
3: And he was the first prisoner. He'd been in prison for 27 years.
4: 27 évig volt börtönben.
3: And then DNA testing came.
4: Aztán bejött ugye a DNS vizsgálatkor.
3: And they proved that he wasn't the culprit. He wasn't guilty.
4: Igen, és ezáltal kiderítették, hogy nem volt bűnös.
3: And so he was let out after 27 years.
4: Úgyhogy 27 év után kiengedték.
3: And I read this story.
4: Olvastam a történetét.
3: And thought, how would you feel?
4: Hogyan éreznéd magad?
3: In jail from age 21 to age 48 for something, a crime you've not committed.
4: Hogy a 21. életévettől a 48-ig egy olyan bűntényért ülnél börtönbe, amit nem követtél.
3: But what struck me about this story?
4: De ebben a történetben az érintett meg.
3: This man then followed all the legal cases of other people like him.
4: Hogy ez az ember utána elkezdte végignézni nagyon sok hozzá hasonló ember jogi esetét.
3: He went to the trial of every other exoneree, as they're called. People who are declared not guilty, having been in jail for years.
4: Igen, elment sok olyan embernek a perére, tárgyalására, akik szintén sok évet börtönben töltöttek, és kiderült, hogy nem voltak bűnösök.
3: He formed a house church.
4: Házi csoportot.
3: Where all these people who are now being released because of DNA testing, he helped them adjust to everyday life.
4: Tehát ezeket az embereket, akiket most már a DNS vizsgálat segítségével kiengedtek, mert ártatlanok voltak, összeszedte egy házi csoportba, és segített nekik alkalmazkodni a hétköznapi élethez.
3: That's a long story. Okay. So, but I just thought, wow, what a heart.
4: Arra gondoltam, micsoda szíve volt ennek az embernek.
3: That he now identified with other people who were in a similar situation.
4: Hogy azonosult másokkal, akik hasonló helyzetben voltak.
3: Because although they were declared not guilty,
4: mert noha kijelentették róluk, hogy nem bűnösök,
3: they had no credit, they had no money,
4: nem volt hitelük,
3: no driving licenses, nothing.
4: Nem volt jogosítványuk, semmiük nem
3: volt. So he helped them in these practical ways.
4: Úgyhogy segített nekik ezekben a gyakorlati részletekben.
3: I do not know if he's a Christian.
4: Nem tudom, hogy keresztény-e.
3: But he's got a discipling heart.
4: De tanítványképző szíve van.
3: And for some of us, we have been set free from years of drugs or alcohol.
4: És közülünk is sokan vannak, akik több éves alkohol vagy kábítószerfogyasztás után szabadultunk
3: maybe
4: meg.
3: Immorality, all sorts of things.
4: Vagy erkölcstelenül éltünk, vagy sok egyéb problémából jöttünk.
3: Maybe God would say to us,
4: talán Isten nekünk is azt mondja.
3: Those are the people you reach out to.
4: Ezek azok az emberek, akik után nyúlnod kell.
3: You disciple them.
4: Tedd őket tanítvánnyá.
3: But we've got to make these connections.
4: De ezeket a kapcsolódásokat létre kell hoznunk.
3: My third point.
4: Harmadik pontom.
3: Give them time.
4: Szállj rájuk időt.
3: And that is so important. We've had that yesterday, so I won't spend long on this.
4: Ez nagyon fontos. Tegnap is beszéltünk róla, úgyhogy nem fogok sok időt ezzel tölteni.
3: Think about Father God. In John 5 it tells us the Father is always at his work.
4: A János 5-ben olvassuk, hogy az Atya folyton az ő munkáját végzi.
3: And he involves his Son in it.
4: És a fiát is bevonja a munkába.
3: And that's a good picture for us if we're going to make disciples.
4: És ez egy jó kép a számunkra, hogyha tanítványokat akarunk képezni.
3: Involve our sons and daughters in what we do.
4: Vonjuk be a fiainkat és a lányainkat abba, amit csinálunk.
3: Franz talked about kitchen times.
4: Franz beszélt a konyhában töltött időről.
3: My wife is brilliant at that.
4: A feleségem kitűnő ebben.
3: She makes something called shortbread.
4: Shortbread.
3: I don't know. Ja, a kind of biscuit.
4: Készít egy bizonyos fajta kenyeret, amit rövid kenyérnek hívnak.
3: She learned how to make it from my mother.
4: Az édesanyámtól tanulta ezt meg, hogy kell.
3: And she makes it better actually.
4: És ő jobban csinálja, mint az anyukám.
3: And so she's making shortbread, she's making other things.
4: Tehát csinálja ezt a rövid kenyeret, meg egyéb dolgokat.
3: And she invites other women to come along and let's work together.
4: És összehív más asszonyokat is, hogy dolgozzanak együtt a konyhában.
3: One of the things I often have to do is meet people in the middle of the night at the airport.
4: Nekem nagyon sokszor kell embereket az éjszaka közepén fogadnom repülőtéren.
3: European countries said very cleverly, our airport shut at night.
4: Az európai országok nagyon bölcsen intézték el, bezárnak éjszakára a repülőterek.
3: Which means all the planes have to land in the middle of the night in India.
4: Ami azt jelenti, hogy Indiában minden repülőnek az éjszaka közepén kell
3: leszállni. So you go to meet someone at 2 in the morning.
4: És akkor valakit hajnal kettőkor
3: fogadni kell. It's all part of the bias of this world, by the way.
4: Ez mindennek a világ visszásságainak a része.
3: When the third world begins to hit back.
4: A harmadik világban kezdenek visszaütni.
3: Your planes will land in the middle of the night. Your planes will land in the middle of the night.
4: Ugye a ti repülőitek az éjszaka közepén szállnak.
3: Right now, the planes to India land in the middle of the night. And so, sorry, the planes to India land in the middle of the night.
4: Yeah, Indiában az éjszaka közepén szállnak le.
3: Yeah, that's right. Yeah. And so, but what does that mean? It means you're getting up at 1 o'clock in the morning.
4: Ez azt jelenti, hogy hajnal egykor föl kell kelni.
3: Standing at the airport.
4: Ki kell állni a repülőtéren.
3: So I made it a practice to take one of the young men I was discipling with me.
4: És most már szokásommá tettem, hogy valamelyik fiatalembert, akit éppen tanítványozok, magammal viszem ilyenkor.
3: And so I would go along in the middle of the night.
4: Tehát együtt megyünk az éjszaka közepén.
3: And he could enjoy this Western bias with me.
4: És ő velem együtt élvezheti a nyugati világból származó visszásságot.
3: And it was amazing how often the planes were late.
4: És megdöbbentő, hogy milyen sokszor késnek a gépek.
3: God said, we'll delay the passengers.
4: Tehát,
3: we'll delay the passengers.
4: Igen, tehát ugye későbbre tolják ugye az utasokat.
3: So that Duncan gets more time to disciple.
4: Igen, tehát késleltetjük az utasok érkezését, hogy Duncannek több ideje legyen.
3: Now, if you look at it, it didn't take me any time to be a disciple.
4: Tehát igazából nem veszel tőlem időt a tanítványképzés.
3: The father was doing his work.
4: Az atya teszi a maga dolgát.
3: And the son joins him.
4: És a fiú csatlakozik hozzá.
3: There's a good little picture.
4: Ez egy nagyon jó kép.
3: That we can spend time with those we're discipling as we go about what we're doing anyway.
4: Tehát aközben tölthetünk időt a tanítványainkkal, miközben tesszük azt, amit egyébként is tennénk.
3: And when we're spending time,
4: és amikor időt töltünk így,
3: we don't just want quantity, we want quality time as well.
4: Nem csak az idő mennyisége számít, hanem a minősége is.
3: Now my wife is an exceptional lady, as you have already discovered.
4: Amint már felfedezhettétek, az én a feleségem különleges asszony.
3: She is able to talk to women anywhere in the world.
4: Ő a világon bárhol tud beszélgetni az asszonyokkal.
3: And by about the third sentence, she's talking about life and death issues.
4: És már körülbelül a harmadik mondattól kezdve már az élet és halál kérdéseinél tart.
3: For me, it's not so easy.
4: Számomra ez nem olyan könnyű.
3: But I'm saying I'm aiming for quality time.
4: De igyekszem én is minőségi időt tölteni az emberekkel.
3: Where we can talk about our difficulties, talk about our problems.
4: Amikor tudunk a problémáinkról, nehézségeinkről beszélni.
3: Confess our sins one to another.
4: Megvallani egymásnak a bűneinket.
3: And so on. I'm doing very well. 3 points already.
4: Tehát már 3 pontot elmondtam, nagyon jól haladok.
3: Be willing, connect, give them time.
4: Légy hajlandó, lépj kapcsolatba és szállj rájuk időt.
3: Point number 4.
4: A negyedik pont.
3: And this has also been mentioned, set a good example.
4: Már ezt is említettük, legyél jó példa.
3: We've said more is caught than taught.
4: Tudjuk, hogy több minden ragad rá az emberekre, mint amit megtanítanak nekik szóval.
3: But one of the tragic examples of this is found in the life of Samuel.
4: Samuel életében található erre az egyik megdöbbentő példa.
3: Now Samuel had 2 sons.
4: Samuelnek 2 fia volt.
3: And it tells us in 1 Samuel 2 verse 29.
4: Az 1 Samuel 2:29-ben azt olvassuk.
3: Eli talking to his sons, why sons, do you scorn the sacrifice and the offering that God prescribed for my dwelling?
4: Éli beszél a fiaival, azt mondja, miért tapossátok meg az én véres áldozatomat és étel áldozatomat, melyet rendeltem a hajlékban.
3: And Eli is asked the question, why do you honor your sons more than me by fattening yourselves on the choice parts of every offering made by my people Israel?
4: Ugye az derült ki Éliről, hogy te többre becsülöd fiaidat, mint engem, mondja az Úr, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izrael minden áldozatának elejével.
3: And then we're told that his sons made themselves contemptible.
4: Tehát megvetendővé tették őket a magukat a fiak.
3: Because they did not honor God.
4: Mert nem tisztelték Istent.
3: And the sons died.
4: És ezek a fiak meghaltak.
3: Okay, but 1 Samuel 8.
4: De 1 Sámuel 8.
3: You see, Samuel has grown up in the house of Eli.
4: Sámuel Éli házában nőtt fel.
3: Like an adopted son.
4: Mint örökbefogadott fiú.
3: But it tells us in 1 Samuel 8 verses 1 to 3.
4: De az első három versben, az 1 Samuel 8-ban azt when, olvassuk.
3: When Samuel grew old, he appointed his sons as judges for Israel.
4: Hogy amikor Sámuel megöregedett, a fiait tette bírákká Izrael felett.
3: Verse 3.
4: Harmadik vers.
3: But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain and accepted bribes and perverted justice.
4: De fiai nem jártak az ő útjain, hanem a telhetetlenség útján indultak, és ajándékot fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet.
3: Samuel has learned exactly how to not to bring up sons.
4: Samuel nagyon jól megtanulta, hogyan kell nem jól felnevelni a fiakat.
3: Eli couldn't do it.
4: Éli nem volt arra képes.
3: Samuel was a much more godly person than Eli.
4: Samuel sokkal istenfélőbb ember volt, mint Éli.
3: But he caught the same ways of raising sons.
4: De valahogy ellecte Élitől, hogy hogyan nevelte a fiait.
3: And the sons, of course, turn away.
4: És akkor ezek a fiak természetesen elfordultak az Úrtól.
3: So the example we set makes a big difference.
4: Tehát nagyon fontos, hogy milyen példát mutatunk.
3: Because Eli didn't understand how to raise his sons.
4: Mivel Éli nem tudta, hogyan kell a fiait nevelni.
3: Samuel couldn't raise his sons.
4: Sámuel sem tudta jól felnevelni a fiait.
3: So it's important that we set an example in every area of life.
4: Tehát nagyon fontos, hogy az élet minden területén állítsunk példát.
3: I love Philippians 1 verse 6 and 7.
4: Nagyon szeretem a
3: I am confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.
4: A hatodik vers, tehát Filippi 1:6-tól meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.
3: Paul is full of faith for these Philippian Christians.
4: Pál tele van hittel a filippibeli keresztényeket illetően.
3: And we must have faith for our disciples.
4: És nekünk is hinnünk kell a tanítványainkkal kapcsolatban.
3: I read a quote by Goethe.
4: Goethe-től olvastam egy idézetet.
3: Who was a German philosopher?
4: Aki ugye egy német filozófus költő volt.
3: He says, "If you treat a man as he is, you make him worse than he is."
4: És ő azt mondta, hogy ha úgy bánsz egy emberrel, amilyen, akkor rosszabb lesz tőle.
3: If you treat him as he could be, you make him what he should be.
4: És hogyha úgy bánsz vele, annak megfelelően, ami lehet belőle, akkor azzá fog válni, amivé lennie kell.
3: You're brilliant, Chilla. That is very good. Okay. But the principle is there.
4: De ebben itt az alapelv.
3: If you look at people as to what they could become.
4: Hogyha azt szerint nézed az embereket, hogy mi lehet belőlük.
3: Then your faith creates an environment.
4: Akkor a hited egy közeget hoz létre, egy légkört.
3: This morning we have banned Bollywood. We have banned Bollywood this morning.
4: Ma délelőtt nem foglalkozunk Bollywooddal.
3: My wife is not going to share something.
4: A feleségem nem fog arról beszélni.
3: But I will tell you a little incident from our life.
4: De mondok nektek egy kis esetet az életünkből.
3: After we got married,
4: miután összeházasodtunk,
3: we were living in Australia.
4: Ausztráliában éltünk.
3: The Santi had never cooked one meal before we got married.
4: Never
3: cooked a meal, one
4: igen,
3: meal.
4: Mielőtt összeházasodtunk volna, Vasanti nem főzött egyszer sem.
3: And so here she is in Australia, a new country.
4: Tehát akkor egyszer csak ott volt Ausztráliában, egy új országban.
3: And she starts cooking food.
4: És elkezdett főzni.
3: And she would tell you she presented a burnt offering.
4: És ezt egy ilyen égő áldozatként ajánlotta fel.
3: But I understood Goethe's principle.
4: De én értettem Goethe-nek az alapelvét.
3: I said, well done, darling.
4: Azt mondtam, drágám, de jó.
3: This is really good.
4: Ez igazán finom.
3: She said, no, it's not.
4: Mondta, de hogy finom.
3: No, you've done really well.
4: De tényleg nagyon jól csináltad.
3: And she has become an outstanding cook.
4: És egy kiemelkedő szakácsnő lett belőle.
3: I didn't treat the food as it was.
4: Nem azt szerint kezeltem a főztjét, amilyen volt.
3: I treated her as she could be.
4: Hanem őt úgy kezeltem, amilyen lehetett.
3: You understand?
4: Értitek, ugye?
3: And we've got to have that faith in our hearts when we're looking at our disciples.
4: Tehát kell, hogy ilyen hit legyen a szívünkben a tanítványaink
3: iránt. See what they can become.
4: És azt lássuk, amivé válhatnak.
3: How they can be used of the Lord.
4: Hogy Isten hogyan használhatja
3: what
4: őket.
3: They could be.
4: Mik lehetnek.
3: He could be leading a church in a couple of years.
4: Az elkövetkező években ez az ember gyülekezet
3: vezető. He could be running his own business.
4: Lehet, hogy saját vállalkozását fogja
3: He could start his own hospital.
4: Beindíthat egy új
3: kórházat. Oh, what they could be.
4: Mivé válhat.
3: What they are may not be so interesting.
4: Lehet, hogy ami éppen most az nem olyan érdekes.
3: But we need this faith for these people.
4: De kell, hogy hitünk legyen velük kapcsolatban.
3: Oh, what they could be.
4: Ó, mi lehet belőle?
3: You see, God looks at us like that.
4: Látjátok, Isten is így néz ránk.
3: We look at ourselves and think, well, we're pretty ordinary people.
4: Amikor mi magunkra nézünk, azt látjuk, hogy elég hétköznapi
3: God
4: emberek
3: looks at
4: vagyunk.
3: Us.
4: De Isten ránk néz.
3: Says, wow, what I can do through you.
4: És azt mondja, hú, mit tehetek rajtad keresztül?
3: If only you'll let me.
4: Ha csak hagyod.
3: Oh, aren't you excited?
4: Nem vagytok lelkesek ettől?
3: We are the most privileged people in the world, you know.
4: Mi vagyunk a legkiváltságosabb emberek a világon.
3: Everybody else is just flesh and blood.
4: Mindenki más, csak hús és vér.
3: We are flesh and blood and the Holy Spirit.
4: Mi hús és vér vagyunk, és
3: oh, amen, hallelujah.
4: Hallelujah, ez aztán valami.
3: It's so exciting, isn't it?
4: Annyira izgalmas, nem? Lelkesít.
3: Treat people as they could be.
4: Az embereket lásd annak, amik lehetnek.
3: But back in Philippians 1.
4: De visszatérve a Filippi 1-hez.
3: We always stop at verse 6.
4: Mindig megállunk a hatodik versnél.
3: I'm confident that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ.
4: Hogy én bízom abban, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig.
3: But then I noticed verse 7.
4: De aztán észrevettem a hetedik verset.
3: It is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart.
4: Amint hogy méltó, hogy az én ilyen értelemben legyek mindenitek felül, azért, mert én szívemben hordalak titeket.
3: I just think that's a wonderful verse.
4: Én azt gondolom, ez csodálatos vers.
3: Faith is very important.
4: Nagyon fontos a hit.
3: But that love from the heart is also very important.
4: De a szívben levő szeretet szintén nagyon fontos.
3: In fact, in Galatians, Paul wrote.
4: Igazából a Galata levélben azt írta Pál.
3: The only thing that counts is faith expressing itself through love.
4: Egyedül a hitben, a szeretetben megnyilvánuló hit számít.
3: Isn't that simple?
4: Ez ennyire egyszerű.
3: What would you do with your life?
4: Mit teszel az életeddel?
3: I'll express love through my faith.
4: Kifejezem a hitemet a szeretetemmel.
3: Complicated sentence, I'm sorry children. Okay, but anyway, faith expressing itself through love.
4: Tehát a hit a szeretetben fejeződik ki.
3: And Paul knew that his love and his faith for the Philippians.
4: És tudta a Pál is, hogy az ő hite a Filippiekkel kapcsolatban tele van szeretettel. Ez fogja őket eljutatni a célig.
3: So faith expressing itself through love.
4: Tehát a hit a szeretetben fejeződik ki.
3: This really is what is required if you want to make disciples.
4: Igazából erről van szükség, hogy a tanítványokat akarsz képezni.
3: So you're setting an example of faith.
4: Tehát a hit példáját kell mutatnod.
3: You're setting an example of love.
4: A szeretetből is példát kell mutatnod.
3: You're concerned for them.
4: Törődsz ezekkel az emberekkel.
3: Genuinely concerned.
4: Valóban törődsz velük.
3: In 1 Timothy chapter 5.
4: Az 1 Timóteus 5-ben
3: Paul writes to Timothy.
4: Pál ír Timóteusnak.
3: Take a little wine for your stomach's sake.
4: Egy a gyomrod miatt élj egy kis borral.
3: That shows a heart which is concerned.
4: Ez egy törődő szívet tükröz.
3: Hallelujah, you like that advice, don't you?
4: Ugye nektek is tetszik ez a tanács?
3: I'd probably be shot in India if I shared that verse.
4: Valószínűleg nagyon sokkolná az indiaiakat, ha ezt elmondanám.
3: But notice the word little, okay.
4: De figyeljétek benne, hogy egy kis bor.
3: You don't say, take a lot of wine for your stomach's sake.
4: Tehát nem azt mondja, hogy sok bort igyál a gyomrod kedvéért.
3: Take a little wine for your stomach's sake.
4: Hanem egy kevés bort a gyomrod kedvéért.
3: But the point is, Paul knows what Timothy's problems are.
4: De az a lényeg ebben, hogy Pál ismerte Timóteus problémáit.
3: He knows he suffers from indigestion or ulcers or something like this.
4: Tudta, hogy valami emésztési problémája van, gyomor, micsodája, fekéje vagy valami.
3: Take a little wine to help your stomach.
4: Ezért mondta neki, hogy igyál egy kis bort, hogy a gyomrod jobban legyen.
3: Now whether it's good doctor's advice, you have to ask Attila.
4: Majd Attilát kérdezzetek meg, hogy orvosilag ez egy jó tanács-e.
3: But that was Paul. But I'm just showing he's concerned about the nitty-gritty of life.
4: De én biztos vagyok abban, hogy Pált érdekelték az élet részletkérdései is.
3: And another way we express our faith and love is found in 2 Timothy 1 verse 3.
4: 2 Timóteus 1:3-ban találjuk egy másik módját annak, ahogyan kifejezhetjük a szeretetet.
3: Where Paul says this amazing thing.
4: Ahol Pál egy megdöbbentő dolgot mond.
3: Night and day I constantly remember you in my prayers.
4: Éjjel és nappal folyamatosan emlékezem rád az imáimban.
3: That's spiritual fathering.
4: Ez a szellemi atyasság.
3: I say, wow, night and day, that's a lot.
4: Jó, éjjel, nappal, ez elég sok.
3: But it's not just for a couple of minutes in the night and a couple of minutes in the day.
4: De ez nem azt jelenti, hogy éjszaka néhány percig, meg nappal néhány percig.
3: Night and day, I constantly remember you.
4: Hanem éjjel, nappal én folyamatosan rád gondolok.
3: And that is such a key part of getting our disciples to become what they should be.
4: És ez nagyon nagy része annak, hogy kihozzuk a tanítványokból azt, amivé lenniük kell.
3: That we pray for them.
4: Hogy imádkozzunk értük.
3: I don't expect anybody to meet Paul's standard.
4: Én nem várom el senkitől, hogy Pál szintjére eljusson.
3: Constantly night and day is quite a lot.
4: Mert ugye éjjel nappal folyamatosan ez elég sok.
3: But at least pray for them.
4: De azért kell imádkozni értük.
3: Pray for the ones you're discipling, pray for the ones you're trying to shape for Jesus.
4: Imádkozz a tanítványaidért, azokért, akiket Jézus irányába próbálsz formálni.
3: That is faith and love.
4: Ez a hit és a szeretet.
3: And I think one other thing. No, my point number 5, sorry.
4: Tehát tulajdonképpen az ötödik pontom.
3: I'm aware time is running by.
4: Tudom, hogy szalad az idő.
3: So we've had 4 points so far.
4: Már 4 pontot említettünk.
3: Be willing.
4: Légy hajlandó.
3: Connect.
4: Kapcsolódj.
3: Give them time.
4: Szállj időt rájuk.
3: Set an example.
4: És légy példa.
3: Aim high.
4: Tedd magasra a létszet.
3: Don't set too low a standard.
4: Ne legyen túl kicsinyes a célod.
3: You see, the world is filled with very average or below average Christians.
4: A világ tele van átlagos meg átlag alatti keresztényekkel.
3: If we're discipling people, we're challenging people to live like the Lord would live.
4: De mi tanítványokat képezünk, arra hívjuk az embereket, hogy úgy éljenek, ahogy Jézus élt.
3: And sometimes we've just got to keep reminding people, this is the Bible standard.
4: Néha emlékeztetnünk kell újra és újra magunkat, hogy ez a Bibliának a színvonala.
3: Now we don't say that to condemn them.
4: Nem azért mondjuk ezt az embereknek, hogy kárhoztassuk őket.
3: But we say that to encourage them, say, come on now.
4: Hanem hogy bátorítsuk, hogy gyerünk, most már utcu neki.
3: You see, there's a tendency in our life just to settle where we are.
4: Az életünkben hajlamosak vagyunk megállapodni ott, ahol éppen tartunk.
3: Well, I noticed it in myself anyway.
4: Legalábbis önmagamban ezt felfedeztem.
3: Say, well, that's the way I am.
4: Hát én már csak ilyen vagyok.
3: And I prayed about this 20 years ago and nothing has changed.
4: 20 évvel ezelőtt próbálkoztam, imádkoztam, ezért, de nem változott semmi.
3: God says he's conforming us to the image of his son.
4: De Isten azt mondja, hogy ő átalakít minket az ő fiának képmására.
3: He's urging us to keep on aiming for a higher standard.
4: És ő biztat minket, hogy nyomuljunk tovább és a magas lécet próbáljuk átugorni.
3: And that's what we want to encourage ourselves and those we disciple in too.
4: És magunkat is erre buzdítjuk, és azokat is, akiket tanítványá képzünk.
3: Have a high standard.
4: Legyenek magas céljaid.
3: Now we've got to be careful that we don't just become policemen trying to enforce that.
4: Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne próbáljuk ezt valahogy kipréselni belőlük.
3: But at the same time, let's encourage one another.
4: De buzdítsuk egymást.
3: Let's not settle for how we are today.
4: Ne nyugodjunk bele abba, hogy ma milyenek vagyunk.
3: Let's say, I'm going to work on this area of my life.
4: Mondjuk, hogy én ezen dolgozni fogok az életemben, ezen a területen. És az Úr majd segít.
3: I am going to change.
4: És meg fogok változni.
3: Right now, India is full of something called anti-corruption.
4: Jelenleg Indiában nagyon dívik ez a korrupció ellenesség.
3: India is a very corrupt country.
4: Hiszen Indiában nagy a korrupció.
3: And so there is at present a national movement.
4: Tehát jelenleg van egy ilyen föntről indult nem országos mozgalom.
3: Lots of people in the street, lots of articles in the paper.
4: Nagyon sokan vannak az utcán, nagyon sokszor az újságokban ez megjelenik.
3: And everybody's got the same cry.
4: Mindenki ugyanazért kiált.
3: India must change.
4: Indiának meg kell változni.
3: And they all say, well, the politicians should change.
4: És akkor azt mondják, hogy a politikusoknak kell megváltozni, az üzletembereknek kell
3: megváltozni. Should change. Everybody should change.
4: Tehát mindenkinek meg kell változni.
3: Except me.
4: Kivéve engem.
3: And that is so.
4: Fogasd céljaid.
3: Now we've got to be careful that we don't just become policemen trying to enforce that.
4: Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne próbáljuk ezt valahogy kipréselni belőlük.
3: But at the same time, let's encourage one another.
4: De buzdítsuk egymást.
3: Let's not settle for how we are today.
4: Ne nyugodjunk bele abba, hogy ma milyenek vagyunk.
3: Let's say I'm going to work on this area of my life.
4: Mondjuk, hogy én ezen dolgozni fogok az életemben.
3: The Lord is
4: going to
3: help me.
4: És az Úr majd segít.
3: I am going to change.
4: És meg fogok változni.
3: Right now, India is full of something called anti-corruption.
4: Jelenleg Indiában nagyon dívik ez a korrupció ellenesség.
3: India is a very corrupt country.
4: Hiszen Indiában nagy a korrupció.
3: And so there is at present a national movement.
4: Tehát jelenleg van egy ilyen föntről indult nem országos mozgalom.
3: Lots of people in the street, lots of articles in the paper.
4: Nagyon sokan vannak az utcán, nagyon sokszor az újságokban ez megjelenik.
3: And everybody's got the same cry.
4: Mindenki ugyanazért kiált.
3: India must change.
4: Indiának meg kell változni.
3: And they all say, well, the politicians should change.
4: És akkor azt mondják, hogy a politikusoknak kell megváltozni, az üzletembereknek kell
3: Everybody
4: megváltozni.
3: Should change. Everybody should change.
4: Tehát mindenkinek meg kell változni.
3: Except me.
4: Kivéve engem.

0: India is a very corrupt country.
1: Hiszen Indiában nagy a korrupció.
0: And so there is at present a national movement.
1: Tehát jelenleg van egy ilyen föntről indult nem országos mozgalom.
0: Lots of people in the street, lots of articles in the paper.
1: Nagyon sokan vannak az utcán, nagyon sokszor az újságokban ez megjelenik.
0: And everybody's got the same cry.
1: Mindenki ugyanazért kiált.
0: India must change.
1: Indiának meg kell változni.
0: And they all say, well, the politicians should change.
1: És akkor azt mondják, hogy a politikusoknak kell megváltozni, az üzletembereknek kell
0: everybody
1: megváltozni.
0: Should change. Hm? Everybody should change.
1: Tehát mindenkinek meg kell változni.
0: Except me.
1: Kivéve engem.
0: And that is so often what happens in church life.
1: És nagyon gyakran a gyülekezeti életben is ez történik.
0: Well, we think he should be a bit more loving. Hm? He should be a bit more loving.
1: A bit?
0: A little more loving, sorry.
1: Ja, ennek a valakinek kicsit szeretőbbnek kéne lenni, sorry.
0: She should speak more kindly.
1: Kedvesebben kéne beszélnie.
0: Chilla's probably saying he should speak more slowly. But you understand when we talk about change.
1: Tehát meg kell értenetek, hogy amikor a változásról beszélünk.
0: It's so easy to think everybody else needs to change.
1: De nagyon könnyű látni, hogy mindenkinek változnia kell.
0: There's a Christian group just started a campaign in India.
1: Egy keresztény csoport épp beindított egy kampányt Indiában.
0: Short clips on the television.
1: Rövid klipeket mutatnak be a tévében.
0: In which people say I am corrupt.
1: Amelyben azt mondogatják az emberek, hogy én vagyok korrupt.
0: And that really gets to the issue.
1: És ez a lényeget érinti meg.
0: We don't like corrupt politicians or corrupt policemen.
1: Nem szeretjük a korrupt politikusokat és rendőröket.
0: Corrupt businessmen.
1: A korrupt üzletembereket.
0: But the issue really starts in here.
1: De igazából itt mi bennünk személyesen kezdődik a történet.
0: And so when we're making disciples,
1: tehát amikor tanítványokat képzünk,
0: we have to encourage people to deal with themselves.
1: Bátorítanunk kell az embereket arra, hogy az önmagukban tegyék rendbe a dolgokat.
0: I know it's a lifetime process.
1: Tudom, hogy egy életen át tart.
0: The question is, are we making progress?
1: Az a kérdés, hogy fejlődünk-e?
0: Are they making progress?
1: S ők fejlődnek-e?
0: Or have we just settled for a low standard?
1: Vagy megállapodtunk egy alacsony szinten.
0: Now, sometimes it's necessary when we're doing this to actually bring correction to people.
1: Néha ebben a folyamatban szükséges az embereket helyreigazítani.
0: And that's a huge topic.
1: Ez egy nagyon nagy téma.
0: But just to say that, as Hebrews 12 says,
1: most csak azt akarom mondani, hogy a Zsidó 12 mondja,
0: the Father disciplines those he loves.
1: Az Atya azokat fegyelmezi, akiket szeret.
0: Now love is the foundation.
1: A szeretet az alap.
0: But there are times when you need to talk to the person we're discipling.
1: De néha úgy a lelkére kell beszélnünk annak, akit tanítványozunk.
0: And lovingly and graciously raise an area of their life.
1: És szeretettel és kegyelemmel az életük valamelyik területét följebb kell emelni.
0: And just talk to them about the way they've handled a situation or whatever it is.
1: Meg kell beszélnünk velük, hogy hogyan kezelnek egy adott helyzetet, vagy ilyesmi.
0: The New Testament expects this.
1: Az Új Szövetség ezt várja tőlünk.
0: And so we should say it is part of the discipling process.
1: Tehát ez is része a tanítványozási folyamatnak, amit ilyenkor mondunk.
0: Whether we like it or not.
1: Akár tetszik, akár nem.
0: It's there.
1: Ez is benne van.
0: And there are times when we just have to raise an issue.
1: Vannak helyzetek, amikor egy-egy témát a felszínre kell hozni.
0: Jesus asks a simple question of his disciples.
1: Jézus egy egyszerű kérdést tett fel a tanítványainak.
0: What were you talking about on the way?
1: Miről beszélgettetek útközben?
0: He knows there's an issue here.
1: Mert tudta, hogy van ott egy ügy.
0: And he's not afraid to bring it to the surface.
1: És ő nem félt ezt megszólítani.
0: And so if we're going to be those who make disciples, we will have to ask some questions.
1: Tehát mi is, amikor tanítványokat képzünk, néha kell, hogy feltegyünk kérdéseket.
0: Open things up.
1: És nyíltságra kell hozni dolgokat.
0: And I've already mentioned the importance of encouraging.
1: Már említettem a bátorítás fontosságát.
0: So I've given you 5 points so far.
1: Tehát eddig 5 pontról beszéltem.
0: Only 2 to go.
1: Már csak 2 van.
0: No coffee break, I'm afraid.
1: Azt tartok tőle, hogy a kávészünet kimarad.
0: But you've got them all. I hope I've got them all. Okay. Number 1 was be willing.
1: Tehát az első pont ez volt, hogy
0: number 2 was connect.
1: A második kapcsolódj.
0: Number 3 was give them time.
1: A harmadik szállj rájuk időt.
0: 4 was set a good example.
1: A negyedik légy jó példa.
0: 5 was aim high.
1: Az 5 pedig tedd magasra a lécet.
0: Number 6 expect disappointments.
1: A 6.

0: számíts a csalódásokra.
1: Franz talked a bit about this yesterday.
0: Tegnap már Franz említette ezt egy kicsit.
1: But the reality is, you will be disappointed.
0: De az a tény, hogy fog titeket érni csalódás.
1: It tells us in John 6, verse 66.
0: A János 6:66-ban azt olvassuk.
1: I don't think that's the mark of the beast, but 666.
0: Szerintem ez nem a fenevad jele, ez a 6. rész 66. vers.
1: It says, Jesus' disciples turned back and no longer followed him.
0: Az van itt, hogy Jézus tanítványai elfordultak, és többet nem követték őt.
1: And so Jesus knew what it was like.
0: Tehát Jézus tudta, milyen ez.
1: And he turns to his own disciples.
0: És odafordul a többi maradék tanítványhoz.
1: Do you also want to go away?
0: Ti is el akartok menni?
1: He knows the hold on disciples is nothing really. There's no hold on them.
0: Tudta, hogy nem tarthatja kezében a tanítványokat.
1: And Simon Peter is always so lovely.
0: Simon Péter mindig olyan kis szeretetre méltó.
1: To whom shall we go?
0: Kihez mehetnénk?
1: You have the words of eternal life.
0: Nálad van az örök élet beszéde.
1: Oh, what a commitment.
0: Teljes elkötelezettség.
1: But then a bit later.
0: Kicsit később.
1: Jesus says to Simon.
0: Jézus azt mondta Simonnak.
1: Satan has asked to sift you like wheat.
0: A sátán kikérte magának, hogy megrostáljon titeket.
1: Oh, no, I'm fine, I'm strong.
0: Oh, no, nem történet.
1: You have the words of eternal life.
0: Erős vagyok. Te vagy az örök élet beszéde, én meg tudok állni.
1: You're so good, Chilla. I get a bit excited at times. Living in India has damaged me as an Englishman.
0: Tehát az Indiában töltött idő megrontotta az ő angol visszafogottságát, és néha lelkes.
1: And so, I find this almost amusing.
0: Tehát ez szinte szórakoztatónak tartom.
1: Not about being English and Indian, about
0: nem
1: Peter.
0: Nem az, hogy angol vagyok Indiában, hanem a Péter dolgát.
1: Jesus says, Satan has desired to sift you like wheat, but I have prayed for you.
0: Jézus azt mondja, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted.
1: What did Jesus pray for him?
0: Mit imádkozott érte Jézus?
1: I prayed that your faith would not fail.
0: Imádkoztam, hogy ne fogjon el a te hited.
1: If I'd been Peter,
0: ha én Péter lettem volna,
1: I'd have said, just pray I don't fail.
0: Azt mondtam volna, imádkozz azért, hogy ne bukjak el.
1: But Jesus was happy to let him fail.
0: De Jézus nem zavarta, ha Péter elbukott.
1: To let him deny him.
0: Hagyta, hogy megtagadja őt.
1: His only prayer was for his faith.
0: Csak a hitéért imádkozott.
1: Strange, isn't it really?
0: Furcsa, nem? Tényleg.
1: And Peter was sorely tested.
0: És Péter valóban keményen megpróbáltatott.
1: But Jesus knew the key thing is stay in faith.
0: De Jézus tudta, hogy az a kulcs, hogy hitben maradjon.
1: However bad the situation.
0: Akármilyen rossz helyzetbe kerül.
1: However big the failure.
0: Akár mekkorát esik.
1: I mean, being told you're going to deny me 3 times.
0: Én mondtam, hogy 3-szor meg fogsz tagadni engem.
1: Peter says, no.
0: Péter,
1: I'll never do that.
0: Nem, én soha nem tagadlak meg.
1: And then he does it.
0: Aztán megtette.
1: Imagine how he feels.
0: Képzeljétek el, hogy érezte magát.
1: Oh, I'm just a total mess.
0: Hát most aztán jól összezavarodtam.
1: Some of the people you disciple will be like that.
0: Néhány ember, mi is, akik tanítványokat képzünk, ilyenek lehetünk.
1: Maybe
0: mint
1: they've
0: Jézus
1: not
0: volt.
1: Drank alcohol for 6 months.
0: Lehet, hogy ezek a tanítványok nem tartanak ki 6 hónapnál tovább.
1: And then they arrive in your house.
0: Eljönnek a házadba.
1: Stinking of the stuff.
0: Bűzlenek.
1: Vomiting in your front room.
0: Az előszobádat telehányják.
1: God. Just pray their faith will not fail.
0: Csak imádkozz, hogy ne fogjon el a hitük.
1: I'm just telling you real life, okay? We've been through these things. I'm
0: tehát
1: sure most,
0: ugye,
1: many of you have too.
0: Az élethelyzetekről beszélnek, mi is átéltük, ezt is át fogjátok.
1: Pray their faith will not fail.
0: Imádkozzatok, hogy a hitük megmaradjon.
1: And another thing about, expect disappointments.
0: Egy másik dolog azzal kapcsolatban, hogy számítani kell csalódásra.
1: There are pressures on these ones we're discipling.
0: Nyomások helyeződnek azokra, akiket tanítványozunk.
1: The enemy doesn't want them to grow into what they could be in God.
0: Nem akarja az ellenség, hogy azzal növekedjenek, akik lehetnek Istenben.
1: So he will harass them.
0: Tehát fogja őket zaklatni.
1: We've just got to keep on going.
0: Nekünk csak mennünk kell tovább velük.
1: I think if Jesus, let's say he's on the cross, and he thinks about what a good job he did making disciples.
0: Gondolom, hogyha Krisztus a kereszten ugye elgondolkodott esetleg, hogy vajon milyen munkát végzett a tanítványképzés terén?
1: I think he would be so embarrassed.
0: Én azt gondolom, nagyon zavarban lett volna.
1: 12 of them. 12 of them.
0: 12-en voltak.
1: Only one turns up to watch him on the cross.
0: És csak egy volt ott a keresztnél.
1: One's denied him, one's betrayed him.
0: Az egyik elárult, a másik megtagadta.
1: The other 9 have all disappeared somewhere.
0: A többi 9 pedig valahol eltűnt.
1: Well, you probably think, well, I'm not much of a disciple maker.
0: Hát tulajdonképpen nem vagyok egy nagy tanítványképző.
1: And those thoughts may come to you too.
0: És ilyen gondolataitok nektek is támadhatnak.
1: These people you've invested your life into.
0: Ezek az emberek, akikbe befektetted az életedet.
1: Spend so much time with them.
0: Akikkel nagyon sok időt töltöttél.
1: Encourage them, raise them up.
0: Buzdítottad őket, felnevelted őket.
1: Where are they now?
0: Most hol vannak?
1: They've all disappeared.
0: Mindannyian eltűntek.
1: And it's very easy to get depressed.
0: Nagyon gyorsan lehet depresszióba kerülni, elcsüggedni ettől.
1: Say, I'll never do this again.
0: És azt mondani, hogy többet ilyet nem csinálok.
1: But no. Have a long-term picture.
0: De nem, nézd a hosszú távú képet.
1: They did come back to Jesus.
0: Végül visszajöttek Jézushoz.
1: Well, 11 came back to Jesus.
0: Legalábbis 11.
1: And they went on to become those who planted the New Testament church.
0: És végül is ők voltak azok, akik létrehozták az új szövetségi egyházat.
1: Sometimes we'll have to wait longer than Jesus.
0: Néha nekünk tovább kell várnunk, mint Jézusnak kellett.
1: But just to point out that when Simon Peter did come back to Jesus.
0: De csak rá akarok mutatni, hogy amikor Simon Péter visszajött Jézushoz.
1: Jesus didn't forget the issues.
0: Jézus nem felejtette el a dolgokat, az eseményeket.
1: Do you truly love me than all of these?
0: Valóban jobban szeretsz engem, mint mindezek?
1: That's what he said. He said, even if all of them fall away, I'll never fall away.
0: Hiszen Péter azt mondta korábban, hogy én megmaradok, ha az összes többi elhagy téged, én ott leszek.
1: And Jesus tones Peter down.
0: És hát Jézus egy kicsit úgy lejjebb tekercseli Pétert.
1: You don't really agape me.
0: Te nem igazán akapézol engem.
1: But you filio me.
0: Te csak filiózol engem.
1: That's fine.
0: De se baj.
1: Let's have reality in the relationship.
0: De legyen igazsághű a kapcsolatunk.
1: You'll still go on to do great things, Peter.
0: Péter, te nagyon kész vagy arra, hogy nagy dolgokat tegyél, fogsz is.
1: You don't know it, but in 37 days you're going to preach a sermon.
0: Te még nem tudod, de 37 nap múlva el fogsz mondani egy prédikációt.
1: 3,000 people will be saved on that day.
0: És azon a napon 3,000 fognak megtérni.
1: He doesn't know that.
0: De Péter nem tudta ezt.
1: But Jesus looks at him.
0: De Jézus így nézett rá.
1: Says yes, start from reality.
0: Na jó, kezdjük a valóságnál.
1: Forget your big boasts, Peter.
0: Péter, felejtsd el a nagy dicsekvéseidet.
1: You love me as a friend, that's good.
0: Úgy szeretsz engem, mint barátot, és ez így jól is van.
1: And like we heard yesterday.
0: És tegnap arról hallottuk Franztól.
1: Keep on loving them.
0: Szeresd őket tovább.
1: Even if they stop loving you.
0: Akkor is, hogyha ők abba hagyják a te szeretésedet.
1: Your heart has to be a heart of love.
0: Neked szerető szívednek kell lenni.
1: Okay, that was point number 6. Expect disappointments.
0: Ez volt a hatodik pont, hogy számíts a csalódásokra.
1: And my final point, and I'll make it very, very short.
0: És az utolsó pontom, amit nagyon röviden fogok elmondani.
1: Is, they were using the word release.
0: Tehát ugye azt a szót hallottuk már, hogy kibocsátás.
1: I'm going to use in English hand over.
0: Mi mondhatnánk azt is angolul, hogy átadni az embereket.
1: Because one of the things which we're all foolish about is that we think we can hold on to things throughout our life.
0: Mert van egy bolond dolog bennünk, hogy azt gondoljuk, hogy dolgokat egy életen át megtarthatunk.
1: And we've got to learn that part of discipling is this releasing, handing things over.
0: De nekünk meg kell tanulnunk, hogy a tanítványképzéshez hozzá tartozik, hogy át kell adni dolgokat embereket.
1: Now one day we're going to die, that's true.
0: Hát az is igaz, hogy egy nap meg fogunk halni.
1: If you wait till then to hand over, there's probably not much left to hand over.
0: Hogyha addig várunk az átadással, akkor már nem nagyon lesz sok minden, amit átadhatunk.
1: Some great men of God are disqualified because of sin.
0: Istennek volt néhány nagy embere, aki bűnbe esett a végén, és ezért már nem voltak alkalmasok. És ilyen módon elvétetett tőlük, amiük.
1: But we should always be looking at what can I give away.
0: De mindig arra kell néznem, hogy mit adhatok át.
1: Now delegation is very good.
0: Az átruházás, delegálás nagyon jó dolog.
1: Delegation means giving something to a person to look after on your behalf.
0: Ez azt jelenti, hogy valakire rábízod a te munkádnak, felelősségednek egy részét, hogy azzal ő törődjön.
1: Maybe we've led a church and we're handing over the leadership to him.
0: Mondjuk vezettünk egy gyülekezetet, és valakinek átadjuk a gyülekezet vezetést.
1: But he's still reporting to me.
0: De azért ő még nekem számol be arról, hogy mit csinál.
1: The best thing is give it away.
0: A legjobb az, hogy teljesen átadod a dolgot.
1: I'll still be here as a friend.
0: Én itt maradok, mint barát.
1: But this is now your church.
0: De ez már a te gyülekezeted.
1: You look after it.
0: Te neked kell felelned.
1: Freely, freely we have received.
0: Ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább.
1: If we've been able to build anything through our lives.
0: Ha egyáltalán fel tudtunk valamit építeni az életünkben.
1: It's all the grace of God.
0: Ez mind Isten kegyelme által volt, úgy is.
1: It's not mine.
0: Nem az enyém az a dolog.
1: So I've received from God.
0: Úgyhogy én Istentől kaptam.
1: And I'll give it to faithful men and women.
0: És átadom hűséges férfiaknak, nőknek.
1: So there are some practical steps.
0: Tehát van néhány gyakorlati lépés.
1: Do you want the other eight? Do you want the other? No.
0: Akarjátok a többi nyolcat is hallani?
1: I'm trying to be Hungarian.
0: Magyarok, így magyarok
1: alkalmazkodni. Darko and France have got the other eight, okay?
0: Darkonál és Francnál van a többi nyolc.
1: But I just believe this is such an important thing that we get into our spirits.
0: De én nagyon fontosnak érzem, hogy ezek a dolgok a szellemünkbe beépüljenek.
1: They were thinking the long term of the kingdom.
0: Hogy a királyság hosszú távú módján gondolkodjunk.
1: Not just caught up in my little life.
0: Ne gaboljunk bele a mi kis életünkbe.
1: But pouring into the lives of others.
0: Hanem öntsük magunkat másokba.
1: So they become all that God wants them to be.
0: Hogy ők mindezzá válhassanak, amivé Isten tenni akarja őket.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon titeket.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat 8. része, melyben Duncan Watkinson tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat negyedik részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
4: Just make a statement that and I could turn to all the scriptures, but it would take time.
5: Oda mehetnénk most minden szentírás helyhez, de ez időbe kerülne.
4: Both John the Baptist,
5: de mint bemerítő János,
4: Jesus himself,
5: és ahogyan több alkalommal Jézus maga is,
4: and Peter in the beginning of the after his resurrection and the day of Pentecost,
5: és Péter Jézus feltámadása után és pünkös előtt tettek egegy megállapítást.
4: That you will be baptized with the Holy Spirit and with fire.
5: Hogy meg fogtok kereszteltetni Szent Szellemmel és tűzzel.
4: And that was the passion of God that would happen.
5: Ez volt Istennek a szenvedélye, az ő terve, akarata, hogy ez megtörténjen.
4: That Jesus focused on making sure that that was understood and it happened to those first disciples.
5: Hogy az első tanítványai megértsék ezt, és tisztában legyenek
4: ezzel. Three relationships with the people.
5: Jézus egy szabad kapcsolatban élt az emberekkel.
4: Tens of thousands, but never had any necessarily any personal contact with them.
5: Több tízezer ember felé szolgált, de nem volt velük személyes kapcsolata.
4: Then there was a group which were called his disciples.
5: És volt aztán az a csoport, akiket az ő
4: tanítványainak hívunk.
5: És a legnagyobb szám, amit említ az írás, az 500.
4: And were the beneficiaries of his teaching.
5: Ők voltak a haszonélvezői az ő tanításának.
4: But from that group,
5: és abból a csoportból
4: he formed the upper room community.
5: Ő alakította ki a felházbeli közösséget.
4: And you see, he told them to stay in Jerusalem until they were clothed upon with power.
5: És azt mondta nekik, hogy maradjanak Jeruzsálemben, még felruháztatnak erővel.
4: And they didn't say how long it was going to be.
5: Nem mondta azt, hogy ez mennyi ideig fog tartani.
4: Or what was going to happen.
5: Meg hogy mi fog történni.
4: We don't know whether a lot of people came and then went away, but we know that on the day of Pentecost there were 120 in the upper room.
5: Azt nem tudjuk, hogy hogyan voltak ott a mozgások, de azt tudjuk, hogy pünköskor konkrétan 120-an voltak ott együtt.
4: And amongst 120 there were the 12.
5: És a 120 között ott volt a 12.
4: And then another group were those that were sent out by Jesus in Luke chapter 10.
5: És volt egy másik csoport is, akiket Jézus kiküldött a Lukács 10 alapján.
4: And they were sent out apostolically.
5: Ők apostoli módon voltak kiküldve.
4: But Jesus never called them apostles.
5: De Jézus soha nem hívta őket apostoloknak.
4: I can't prove this to you.
5: Nem tudom ezt nektek bebizonyítani.
4: But I'm personally convinced because of my years of meditation.
5: De személy szerint meg vagyok arról győződve az elmúlt évek elmélkedései alapján.
4: Even as Jesus was fathering the 12,
5: hogy bár Jézus atyaként szolgált a 12 felé, ő megtanította már őket, hogy hogyan kell atyákként
4: the feeding of the 5,000 men besides women and children.
5: Szolgálniuk, például amikor megvendégelte az 5,000 embert, akiben nem voltak benne az asszonyok és a gyermekek, ez mind a négy evangéliumban le van írva.
4: Details from each of the four records.
5: És mind a négy leírásból más részleteket ismerhetünk meg.
4: But they were commanded to sit down on the grass in companies of 50 to 100 men.
5: Arra utasították őket, hogy telepedjenek le a földre, 50 és 100 férfi. 50 és 100 férfi tartalmazó csoportokban. Ezt nem voltak túlságosan nagy csoportok.
4: So we can easily say that although there was 5,000 men, the crowd was probably near well over 20,000 people.
5: Valószínűleg az a tömeg, aki ott összegyűlt, ami 5000 férfiból állt, az körülbelül 20-25 ezer ember lehetett összesen az asszonyokkal és a gyermekekkel együtt. Amikor Jézus megetette őket természetfeletti módon, azból a kis halból és kevés kenyérből, ami a kisfiúnak volt, akkor ő 50-100 emberből álló csoportokat ültette le őket, és ez 2-400 fős csoportokat jelent. Ezek csak körülbelüli számok.
4: This is to me, this is a picture of the three manifestations of the church that Jesus wanted.
5: Ez számomra adnak a gyülekezet méretnek a megnyilvánulása, amit Jézus eltervezett. És ez egy nagy ünneplés volt, amikor összejöttek több százan, vagy ezrek. És ez erőt és hatalmat hozott a közösségre.
4: He wanted the life of the church to be in what we would call congregations, local churches, if you like.
5: És azt akarták, hogy így működjön a gyülekezet, a helyi gyülekezet.
4: 200 to 400 people.
5: 200-400 ember.
4: And then you've got a father with his wife and his children. They're just like the family.
5: Ahogyan ugye a család egy apából, anyából és a gyerekekből.
4: And we've learned these things from scripture.
5: Ezt megtanulhatjuk az írásokból.
4: And practice them in all the church planting that we've done.
5: És gyakorolhatjuk ezt a gyülekezet alapítás közben, amiket ha ilyet teszünk.
4: So Jesus taught those first apostles to be fathers of probably six of each of the apostolic delegates in Luke 10.
5: Jézus erre tanította azokat a vezetőket, apostoli atyákat, akiket a Lukács 10-ben
4: a house where people could come and meet the power of Jesus' name.
5: És mindannyian azt az utasítást kapták, hogy arra az emberek azokat vezessék Jézus nevében.
4: And so today we would call these home groups.
5: Ma ezeket házi csoportoknak hívnánk.
4: And I know that France has developed this very, very well.
5: Tudom, hogy Franz ezt már nagyon jól kifejtette.
4: What does he call it? What's the term he uses? Yes, houses of peace.
5: That's all from Luke chapter 10. Ez a békesség házai, amit Franz kijelentésben kapott.
4: Guillermo Maldonado in he's done the same thing in Florida. Yes, I'm talking about Miami was the city.
5: Egy másik testvér Miami-ban, Floridában is
4: hasonlóan létrejött.
5: És Indiában és Afrikában és a világ más részein is láttuk ezt a szerkezetet.
4: Once again, I want you to notice that Jesus forced the 12,
5: hogy Jézusnak az volt a terve, hogy a 12 apostol az a csodáknak a forrása legyen.
4: He didn't just go boom and the food just fell from heaven into everybody's lap.
5: Nem úgy történt ez, hogy Jézus csak megáldotta az embereket, és az öleikbe hullottak a kenyér meg a halak, hanem használta a tanítványait abban, hogy rajtuk keresztül jussanak az emberek hozzá.
4: He could still force the miraculous to take place through his own faith and his own passion.
5: És az emberek hitetlensége ellenére Jézus hite által végbe tudott menni ez a csoda.
4: And these are the principles we have to learn.
5: Ez egy olyan alapelv, amit meg kell tanulnunk.
4: A pastor of a church.
5: Tehát ha te vagy egy gyülekezet pásztora, akkor kell, hogy legyen valódi hited arra, hogy a dolgok megtörténnek.
4: While the people are in that atmosphere, they can actually be used as instruments for the miraculous, but the faith is not in them, it's in him.
5: Még akkor is, hogy az emberek, akiket használ, az nem, azoknak nincsen meg a hitük az adott dologra, de hogyha a vezetőnek megvan a hite, akkor az működik
4: rajtuk keresztül. He's wanting to reproduce himself and multiply himself in all those people that were coming to him.
5: Egész idő alatt Jézusnak az volt a célja, hogy önmagát akarta reprodukálni azokon az embereken keresztül, akikkel együtt dolgozott, és akik hozzájöttek.
4: That's the primary method of church growth.
5: Meg kell értenünk, hogy ez egy alapvető módja a gyülekezet növekedésnek.
4: So he then did that as a demonstration.
5: Ennek a bemutatása.
4: One, it was the last Passover before he was crucified. It was a year before he was crucified.
5: Az egy évvel a keresztre feszítése előtti húsvét alkalmával volt.
4: From that day, 2 years after Pentecost.
5: Két évvel pünkösd után.
4: The power of God had broken open on the city of Jerusalem.
5: Isten ereje áttört Jeruzsálem városa fölött.
4: And the church had grown from just a few hundred disciples to 20,000 people.
5: És a gyülekezet néhány száz fősről több mint 20,000-re nőtt.
4: I want you believe for the same thing to happen in your cities and your nations.
5: Szeretném, hogyha hitre jutnátok abban, hogy ugyanezek a dolgok megtörténhetnek a ti
4: városotokban.
5: És a nemzetetekben, hogyha betöltjük ezeket a feltételeket.
4: Concentrated on the 12.
5: Tehát Jézus a 12-re koncentrál. Hogy a 12-ből olyan apostoli atyák legyenek, akik tudják reprodukálni magukat.
4: Then the church, the kingdom was gonna increase and was gonna multiply.
5: Hogy ilyen módon a királyság tudjon növekedni és sokszorozódni.
4: If they were relying on his faith and his power, the moment he went to be with the Father, it would all stop.
5: Ez azonban az, hogy az ő hitein keresztül, hite által működtek a dolgok.
4: Tens of thousands were impacted by his ministry. Only 12 truly became his apostolic sons.
5: Amikor felment Jézus az atyával való közösségbe, akkor ez a módja szolgálatának megszűnt, de 12 apostoli atyát itt hagyott a földön.
4: And his final purpose before he went to glory was to make sure that these 12 were fathering a small group themselves so that the church could, the kingdom could multiply.
5: És a végső célja, mielőtt az atyához ment volna, az az volt, hogy biztos akart lenni abban, hogy ez a 12 tanítványa képes olyan apostoli atyaként működni, akin keresztül a királyság többszöröződni tud.
4: So Jesus was carefully preparing the 12.
5: Jézus tehát alaposan felkészítette a 12-t, hogy Pünkösd napján
4: they were the pioneer leaders of being baptized with the Holy Spirit and with fire.
5: Ők voltak azok az úttörő vezetők, akik betöltekeztek tűzzel és Szent Szellemmel.
4: And the first thing he did was this.
5: Az első dolog, amit tett, a következő
4: volt. The first thing after his resurrection.
5: Feltámadása után az első dolga.
4: We read in John chapter 20 verse 21.
5: Azt a János 20. fejezet 21. versétől olvassuk.
4: He breathed on his disciples.
5: Rá lehet a tanítványaira, az apostolokra.
4: John chapter 20.
5: János 20. fejezet.
4: And verse 21.
5: 21. vers.
4: Let's see if I can find it. I can't see it, I'm sorry.
5: 22. vers.
4: Okay, Jesus said to them again, "Peace be to you."
5: 21. verstől ismét mondta azért nekik Jézus, békesség nektek.
4: I also send you.
5: Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket.
4: That's a very important statement there.
5: Ez egy nagyon fontos megállapítás.
4: He wanted them to be living by the Father in the same way that he was.
5: Azt mondta, hogy ugyanúgy járjanak, úgy éljenek az atyával, ahogy ő tette.
4: After saying this,
5: és miután ezt mondta,
4: and said, "Receive the Holy Spirit."
5: Rájuk lehet és mondta nekik, vegyetek Szent Szellemet.
4: If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain these sins, they are retained.
5: Akinek a bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akiket megtartjátok, megtartatnak.
4: So these things are connected.
5: Tehát ezek a dolgok
4: kapcsolatban vannak
5: egymással. Ahogyan mi megbocsátunk másoknak, Isten is úgy bocsát meg nekünk.
4: And if we don't have that attitude,
5: és hogyha nem ez a hozzáállás van bennünk,
4: people from being saved.
5: Akkor az embereket megakadályoz abban, hogy üdvösségre jussanak. Jézus rájuk lehet, és azt mondta, hogy vegyetek Szent Szellemet.
4: And what immediately happened was,
5: és ami azonnal történt, az az volt,
4: the power to pray came upon them.
5: Hogy az imára való képesség ereje
4: into the
5: jött rájuk,
4: vocabulary of the early church.
5: És egy új szó került be, újonnan létre egy gyülekezet szótárába, ez a homothumedon,
4: a passion of the same kind.
5: Ami azt jelenti, hogy egy azonos fajta szenvedély.
4: Passionate prayers.
5: Így ők szenvedélyes imádkozókkal váltak.
4: Before the day of Pentecost.
5: Pünkösd napja előtt.
4: I think the first time is Acts chapter 1 verse 14.
5: Első alkalommal az apostolok cselekedetei első fejezet 14. versében.
4: Praying.
5: Amikor egy akarattal együtt voltak.
4: And then,
5: együtt imádkoztak, és dolgok elkezdtek megváltozni.
4: And then the other thing I want you to notice is this.
5: A másik dolog, amit szeretném, ha észrevennétek,
4: in Luke chapter 24,
5: a Lukács evangélium 24.
4: After his resurrection,
5: rész, Jézus feltámadása után,
4: So difficult. Luke 24.
5: Lukács 24.
4: And I want two verses.
5: Két verset szeretnék
4: felolvasni. First of all, verse
5: 44. 44-es verset először.
4: Then he said them, "These are my words that I said to you before."
5: És mondta nekik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, mikor még veletek voltam.
4: I want verse 27 first of all.
5: 27. verset szeretném először.
4: Then he, let's go back a verse to verse 25.
5: Menjünk a 25. versre vissza először.
4: I can't read it.
2: He said to them, "How unwise and slow you are to believe in your hearts."
5: És ő mondta nekik, ó balgatagok és resztszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdve Mózestől és minden profétától fogva, magyarázta valamelyik minden írásokban, amiket ő felőle megirattak. És a 44. vers, és mondta nekik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban felőlem.
4: And then go to verse
2: 44.
4: These are my words which I said to you while I was still with you.
5: Vers.
4: You see, he had a major thing to deal with, and sorry, I'm sorry.
2: Er sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage.
5: Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondta nekik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból. És a 49. végén. Az apostolokban teljesen őket használta már Jézus korábban,
4: he sent them out in kingdom anointing,
5: és kiküldte őket a királyság kenetével,
4: and they were actually used to do miracles,
5: és ő rajtuk keresztül történtek csodák, kiűztek démonokat, feltámasztottak halottakat.
4: They were present and they saw with their own eyes when Lazarus walked alive out of the tomb when his body was already rotting.
5: Szemtanúi voltak annak, amikor Lázár egy rothadó hullából életre kelt és élve jött ki a temet a sírból.
4: Buried and put into the tomb.
5: És amikor Jézust
4: keresztbe
5: és a sírba helyezték, akkor a tanítványai, a 12 is
4: szétszólottak,
5: és egyáltalán nem hittek abban, hogy Jézus feltámadhat a halálból, sőt, még amikor az asszonyok jöttek és sírulatták nekik, hogy Jézus feltámadt, akkor sem hitték el nekik, és a két Emmausi úton lévő tanítvány, amikor mentek,
4: amen.
5: Jézus nem ismerték fel, egyszerűen elképesztő és hihetetlen volt ez a hitetlenség, ami bennük volt. A királyság elejéből semmi nem volt. Hogyha végignézitek a négy evangéliumot, a Máté 16-tól kezdődően, nem, akkor Jézus 17 alkalommal beszél valamiről, szeretném ezt hangsúlyozni.
4: Elmondta,
5: hogy Jézus 17-szer elmondta nekik, hogy elfognak engem, elítélnek, keresztbe feszítenek, meg fogok halni a kereszten, elfognak temetni engem, sírba helyeznek, de ne aggódjatok, mert a harmadik napon fel fogok támadni a halálból.
4: Everything he said was fulfilled.
5: Minden, amit mondott, beteljesedett.
4: But they absolutely would not believe.
5: És tanítványai mégsem, abszolút nem hitték ezt.
4: They went out and they were doing miracles by the power of his faith.
5: És amikor ők korábban Jézus hitének ereje által, és az ő életi lévő ereje által csodákat tettek, rajtuk keresztül működött ez, és annak ellenére, hogy nem volt saját hitük.
4: He did not change them into believers.
5: És ez mindez nem változtatta őket hívőkké.
4: Until his terrible spirit was dealt with.
5: Egész addig, amíg ezzel a szellemmel el nem bántak.
4: So, notice the order in which he did things.
5: Vegyétek
4: the first thing was he prayed on them to receive the power to pray.
5: Hogy mit tett Jézus? Rájuk lehet, és azt mondta, hogy vegyenek szent szellemet, ami által képesekké váltak imádkozni.
4: Végigvezette
5: őket az írásokon, és elmagyarázta nekik azt, hogy az Ószövetségnek minden írása őróla beszél a Krisztusról.
4: He says, I have been the subject of all the Old Testament writers, even though they never used my name.
5: És elmagyarázta, hogy én voltam a témája minden ószövetségi írásnak, annak ellenére, hogy nem használták az én
4: nevemet.
5: Azok az írások, amiket például Ézsaiás proféta írt, teljesen döbbenetesek.
4: To go from Isaiah 6 to Isaiah 9, and they're just quoting.
5: Az Ézsaiás 6-tól a 9-ig tartó fejezetek egész konkrétan Jézusról szólnak, és több helyen is idézi az Új Szövetség ezeket az
4: írásokat.
5: Amikor Isten visszavitt engem az
4: Ószövetséghez,
5: mint ahogy ezeket az első
4: tanítványokat,
5: akkor ezzel az volt a célja, hogy megmutassa nekem Jézust az Ószövetségnek minden lapján.
4: And it was absolutely mind-blowing.
5: És ez teljesen megrázta az én elmémet, hogy az idők kezdetétől a végéig, mindazokban az évezredekben, mikor a zsidók történetét írja le, azok a különböző személyek, akik Istennel jártak és profétikus módon szóltak, mindazok arra a napra néztek, amikor majd a Messiás jönni fog. És most már eljött. És mégis ott ültek ezek az emberek hitetlenségben, és hitetlenül nem hitték el azt, hogy ő a Messiás.
4: Transformed as I was, and then they were by the power of that revelation.
5: És aztán ők is hatalmas módon megváltoztak ennek a kijelentésnek az erejétől.
4: And see that God is absolutely sovereignly in control.
5: Isten teljesen szuverén módon uralta ezeket a dolgokat.
4: The devil only ends up finally serving the purposes of God.
5: És végül mindezek a személyek Isten akaratát
4: beteljesítették.
5: Azt mondja a Biblia, hogy Isten
4: együttműködik
5: azokkal, és minden dolog a hívőknek a javára válik.
4: And in this shaking world which we're living in now,
5: ebben a megrázottatás folyamatában lévő világban, amiben ma élünk,
4: the nations are in turmoil and horrible things are happening.
5: Az egész világon nemzetek felbojdulnak és döbbenetes dolgok történnek. Azt gondolhatná valaki, hogy Isten nem ura a helyzetnek, de ő ura a mostani történéseknek is a világ kezdete óta, és az is marad mindvégig.
4: Like Jesus, you can look these things in the face.
5: De Jézushoz hasonlóan nekünk hitben kell tekintenünk ezekre a dolgokra. És úgy kell gondolkodnunk, hogy semmi sem tudja a mi atyánkat visszatartani attól, hogy az ő tervét
4: beteljesítsék.
5: És az én célom az, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadott, megnyilvánuljon az Atya Isten dicsőségére ebben a mostani világban is.
4: Now come to Mark 16.
5: Gyertek a Mark 16-hoz.
4: Time, so I've got to move. Mark 16.
5: Mark 16.
4: Mark 16. I want this. Yeah, I want it. Okay. I want to go to verse. Let's come in at verse 14.
5: 14. verstől.
4: Later he appeared to the 11 themselves as they were reclining at the table.
2: He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who saw him after he had been resurrected.
4: Then he said to them,
2: go into all the world and preach the gospel.
5: 14. verstől, azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. És mondta nekik, elmenve széles világra, hirdessétek az örömhírt minden teremtésnek. Akik hisznek és bemerítkeznek, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.
2: Verse 14.
5: Azok pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és azok pedig meggyógyulnak.
4: Amen.
2: Amen.
4: You see, he couldn't say all this miraculous power is going to flow through you until he dealt with the unbelief.
5: Tehát azt mondja, hogy mindezek a természet feletti jelek csodák nem tudnak addig működni, amíg nem szabadultok meg a hitetlenségtől.
4: It uses a word who rebuked their unbelief.
5: 16. fejezet 11. versében van az a kifejezés, hogy szemére hányta az ő hitetlenségüket.
4: For example, when Jesus was on the Lake of Galilee and a demonic storm came and threatened to capsize the boat.
5: Ez ugyanaz a kifejezés szerepel itt, ami akkor ír, amikor a Jézus a Galileai tengeren volt, és a vihar elérte őket.
4: And he rebuked the storm.
5: És Jézus ott megtorgálta a vihart, amikor a tanítványai ott voltak reszketve a félelemtől. És abban a pillanatban elcsendesült a vihar. Ugyanez a szó van itt, a szemükre hányta, vagy megdorgálta a hitetlenségüket. Megdorgált azt a démoni erőt, ami meggátolta a tanítványait a hitben. Azt, ahogy meséltem nektek tegnap, hogy Isten megszabadított engem a hitetlenség szellemétől, démonától.
4: Harcolnunk kell ezzel.
5: Mert állítom, higgyétek el nekem, hogy a gyülekezeteitek legalább a harmada, tehát ezek az emberek ezzel küzdenek.
4: Just as Jesus was able to do that.
5: És ahogyan Jézus képes volt.
4: But until they become full of faith, you're not going to see the manifestation of the kingdom that you're looking for.
5: És ameddig nem tudtok megszabadulni a hitetlenség szellemétől, addig nem látjátok meg ezeket a hatalmas jeleket és csodákat,
4: amik történnek.
5: És a királyságot eljönni. De ő megdörgálta a hitetlenséget és kiűzte belőlük.
4: Now we can talk about signs and wonders and miracles flowing through you.
5: És most már majd jelek és csodák fognak áramni rajtatok keresztül.
4: One of the most important things as far as I'm concerned is that you should be full of the Spirit and speaking in new tongues.
5: A legfontosabb dolog pedig az, hogy telve legyetek Szent Szellemmel és új nyelveken szóljatok.
4: As well as having power over every manifestation of the devil.
5: Hogy telve legyetek erővel ahhoz, hogy az ördögnek minden megnyilvánulásának
4: ellensúlyozzatok elmények.
5: Este el fogunk bánni ezekkel, ezek közül a dolgok közül némelyekkel, és ezeket majd haza kell vinni a gyülekezetekbe. Még egy rész szeretnék. Lukács evangélium 24.
4: fejezet. These are some of the last things Jesus said or did before he ascended to his Father.
5: Ez az utolsó dolog, amit Jézus, dolgok, amiket Jézus mondott és tett, mielőtt az Atyához ment.
4: And I think we'll start in at verse 44.
5: A 44. verstől kezdődően.
4: Of 49.
5: És a 49. vers végéig.
4: Can you read it?
2: Then he told them, these are my words that I spoke to you.
5: És mondta nekik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam nektek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felöllem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondta nekik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És íme én elküldöttem reátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városban, még nem felruháztattok mennyei erővel. Tehát azt mondta nekik, hogy maradjatok Jeruzsálemben, még felruháztattok mennyei erővel.
4: Now I want to spend the rest of my time getting this home to you.
5: Szeretném most az időt arra tölteni, hogy valami olyan üzenetet adjak nektek, amit haza kell vinnetek.
4: Don't bother to look up, you know.
5: Az Efezusi levélben, ahol Isten fegyverzetének a felvételéről beszél, 6. fejezetben, és ott részletesen leírja ennek a fegyverzetnek a részeit.
4: Amen. I'm not going to read it. There's not time.
5: Nem fogom most felolvasni, mert nincs erre idő. De ismeritek a
4: it's the belt of truth.
5: Megigazultság.
4: And then you put on the sword of the spirit, the shield
5: szellem,
4: of faith,
5: kardját,
4: and all those glorious
5: pajzsát,
4: now put it on.
5: Az üdvösség reménységének a sisakját, mindezeket vegyétek fel.
4: Two scriptures.
5: De mindezekben a
4: you put it on so it becomes intrinsically part of you.
5: Az írásokban ból ez kiderül, hogy ezek részletekké válnak.
4: Merges into you until you cannot take it off because it's become part of you.
5: Ha egyszer ezeket felveszed magadra, akkor ezek nem fognak eltávolodni tőled, mert részeiddé válnak. Ez hasonló dolog ahhoz,
4: chapter 2, where it says that we are seated together with Christ.
5: Mint amit az Efezusi levél második részében ír, hogy Krisztussal együtt felültetettünk mennyei helyekre.
4: But we're not sitting side by side.
5: Nem egymás mellett
4: so
5: ülünk.
4: I merge into him,
5: hanem én benne vagyok Krisztusban.
4: He merges into me.
5: Ő pedig én bennem van.
4: And I don't know anymore where I finish and he begins, or vice versa.
5: És nem tudom, hogy hol érek véget,
4: Jesus
5: én is hol kezdődik, ő is vice versa. Jézus és én ketten egy
4: and
5: személy vagyunk.
4: And he has total control in charge of that new person.
5: És ő van teljes uralkodó
4: helyzetben. That's how he wants us to live with him, the Father and the Spirit.
5: Jézus ugyanilyen módon élt együtt az Atyával, és azt akarja, hogy mi is ilyen módon éljünk
4: now,
5: együtt vele.
4: Unfortunately, in the English translation, I don't know about the German, it tells apparently appears to Jesus tell the disciples, wait until you're clothed upon with power.
5: Sajnos az angol fordításban nem jól jön ez ki, hogy maradjatok Jeruzsálemben, amíg felruháztatok
4: mennyeiben.
5: A görög szó a katidzo. Hallottatok engem? Hallottátok azt a tanítást, amit a katidzóról tanítottam?
4: Turn it around and face the people.
5: I want széket, France to demonstrate katidzo. Az emberekkel szeretném, hogyha a France demonstrálnád a katidzónak a fogalmát. Ülj le a széket, mint egy trónra.
4: Knowing he has a right to sit there.
5: Az uralkodás pozíciójában neked jogod van arra.
4: And his purpose is to sit there to exercise rule and authority over all the power of the devil.
5: Jogod van arra, hogy ott ülj, és te erről ebből az helyzetből képes vagy uralkodni, és hatalmat gyakorolni az ördög a gonosz felett. És ha ezt teszed, akkor a dolgok megtörténnek.
4: Amen? And you've got to learn to katidzo.
5: Meg kell tanulnotok katidzózni.
4: It's a tremendous study. I taught it very carefully. I'm sure the tapes are available on that.
5: Ez egy nagyszerű tanítás, elérhető a hanganyag.
4: I have two or three friends who are very, very gifted Greek scholars.
5: Két vagy három barátom is van, akik nagy tudású
4: Greek, but I'm not a Greek scholar.
5: Görög tudósok.
4: I said, why do they ever translate the word katidzo by the word wait?
5: Én megkérdeztem tőlük, hogy mi a csodáért fordítják a katidzo szót, vagy fordították a katidzo szót várakozásnak.
4: Or even the old English word tarry. So it's like going to a government office waiting to see an official.
5: Az olyan, mintha arra kéne várnunk, hogy egy valakinek
4: a irodájába. Wait here till he's got time to see you, and you say, oh, I better get a book of Greek, because nothing's going to happen.
5: Mikor egy irodába sorba állsz, és arra várakozol, hogy bejuthassál a, az ügyintézőhöz, ez egyáltalán nem erről szól, mert ez azt jelenti, hogy ott ülsz egy trónon, megvan a jogod arra, hogy ott ülj, együtt ülök ott Krisztussal, Krisztussal egymásba merültünk, és egy új személyiségé
4: váltunk.
5: És arra várok, hogy felruháztassak mennyei erővel.
4: And that word has the idea of merging into you until you can't take it off.
5: Ebben a szóban benne van annak a gondolata is, hogy egymásba merültünk, olyan módon, hogy nem tudtok már többé elválasztani.
4: See, this is what many people do. I've heard it taught, you know, if you're going to go into battle,
5: sok ember úgy gondolja,
4: just before you go into battle,
5: el kell mennünk a harcba.
4: Put on the whole armor of God, boom, boom, boom, ready for the fight.
5: Felveszem a szellem fegyvereit, egyiket a másikat.
4: Some people say, well, when I get up in the morning,
5: többen azt mondják, hogy
4: first thing I do is stand before the mirror.
5: Az első dolog, amikor
4: I put on my spiritual armor, so ready to go out to fight the devil.
5: És akkor ezáltal felkészülök arra, hogy menjek a
4: szörnyek elleni
5: harcba. De mi történik akkor, hogyha éjjel támad meg téged?
4: Amen.
5: Amen.
4: You see, you never take it off. It's part of you.
5: Soha nem veted le ezeket a fegyvereket, egyszerűen részeiddé váltak.
4: This is what's been said here in this important verse.
5: Ezt mondja itt ebben a fontos versben.
4: See, the apostle Paul never heard Jesus say those words.
5: Pál apostol soha nem hallotta Jézustól ezeket a szavakat.
4: He never sat with Jesus and heard his upper room discourse.
5: Nem hallotta Jézusnak.
4: He never sat in the upper room and heard the upper room teaching of Jesus.
5: Nem hallotta a felházbeli tanítását Jézusnak Pál apostol személyesen.
4: He had an incredible, amazing conversion.
5: Egy csodálatos természetfeletti megtérésében. Isten tűzel
4: körülvette.
5: És évekbe telt neki még bizonyos alapelveket megtanult, és amikor elkezdte Pál az evangélista szolgálatot, mindazok az idők, amiken keresztül ment, az ördög megtámadta őt.
4: He was either thrown into jail or thrown out of the city.
5: Többször kidobták a városból, bebörtönözték.
4: And the civil authorities brought judgments against him.
5: És több hatóság is elítélte őt.
4: Finally,
5: végül
4: he learned what Jesus is teaching here.
5: Megtanulta azt, amiről itt Jézus tanít.
4: And we're going to look at this more carefully tomorrow.
5: Holnap majd kicsit részletesebben is beszélek erről. És meg fogjátok látni, hogy mindez honnan jön. És akkor Pál felruháztatott erővel. Mert Jézus megmutatta neki, hogy Korintusban mit kell tennie. Oda ment Korintusba.
4: He exercised rule from that throne, which we read about in Ephesians chapter 2.
5: És gyakorolta az uralmat, hatalmat arról a trónról, amiről az Efezus 2-ben olvasunk.
4: The throne which you and I are called to sit upon is far above every throne.
5: Mert az a trón, amire elhívásunk van, hogy együtt üljünk Krisztussal,
4: in the heavens,
5: amire felültettünk, messze-messze fölött áll minden más trónnak, minden más hatalomnak.
4: Everything's under your feet.
5: Minden a lábaitokon van. Ha hiszitek ezt,
4: you've got all power and all authority.
5: Minden hatalom és minden erő a birtokotokban.
4: Nothing can work against that authority.
5: És semmi sem működhet, állhat ellen ennek a hatalomnak. Pál végül eljutott erre a kijelentésre.
4: The devil comes against him.
5: Az ördög próbálkozott ellene. Ott állt a civil hatóságok előtt.
4: But he's sitting on that higher throne.
5: De ő egy magasabb rendű trónon ült.
4: Ruling the legal decision that the civil court is about to make.
5: És uralkodott a fölött, a hatalom fölött, amivel a civil hatóság próbálta őt elítélni.
4: As a result,
5: ennek eredményeként.
4: For the first time.
5: Első alkalommal
4: the civil governor, the Roman governor Gallo,
5: a római uralkodó,
4: he makes a judgment in favor of Paul and sends the accusing mob away.
5: Egy olyan döntést hozott, ami Pál céljait szolgálta.
4: And he stays in that city for almost 3 years.
5: Majdnem 3 évig ott maradt abban a városban.
4: And builds a fantastic church.
5: És egy fantasztikus gyülekezetet épített ott.
4: He was never thrown out of a city ever again.
5: Soha nem dobták ki egyetlen városból sem ezután már.
4: What Jesus was teaching here.
5: Mert megtanulta azt, amit Jézus itt tanított.
4: And you and I have got to learn it.
5: És nekem és neked is meg kell ezt
4: tanulnom.
5: Hadd mondjak el még egy illusztrációt.
4: Let me use one more illustration.
5: Hadd használjak még egy példát.
4: Many of us have been through university education.
5: Sokan közületek túl vagytok egyetemi képzésen.
4: There comes a wonderful day.
5: És eljön egy csodálatos nap.
4: We pass all our exams.
5: Amikor befejezzük az összes vizsgánkat.
4: While we were a student.
5: Addig tanulók voltunk.
4: We wore dirty old jeans and shorts and just hung around like all the other students.
5: Farmerban jártunk és mindazt
4: now
5: a dolgot csináltunk, amit a diákok csinálnak.
4: Now, I don't know about your universities, but we hire the special graduation gowns from a hire company.
5: A diplomázás napja, nem tudom nálatok mi a szokás, de nálunk egy megfelelő ruházatot.
4: Clothes and smell nice and look nice.
5: Kölcsönöztünk ehhez, és mindenki
4: all
5: nagyon szépen kiöltözött.
4: All waiting in the main auditorium to see them receive their degree.
5: Az egész család, rokonok ott vannak az egyetem nagy auditoriumában, és várják az avatási ünnepséget.
4: And you put on this
5: felveszed ezt a díszes öltözetet,
4: silk hoods according to your degree.
5: Azt a
4: and what Jesus was teaching here.
5: Mert megtanulta azt, amit Jézus itt tanított.
4: And you and I have got to learn it.
5: És nekem és neked is meg kell ezt tanulnunk. Hadd mondjak el még egy illusztrációt.
4: Let me use one more illustration.
5: Hadd használjak még egy példát.
4: Many of us have been through university education.
5: Sokan közületek túl vagytok egyetemi képzésen.
4: There comes a wonderful day.
5: És eljön egy csodálatos nap.
4: We pass all our exams.
5: Amikor befejezzük az összes vizsgánkat.
4: While we were a student.
5: Addig tanulók voltunk.
4: We wore dirty old jeans and shorts and just hung around like all the other students.
5: Farmerban jártunk és mindazt a dolgot csináltunk, amit a diákok csinálnak.
4: Now, I don't know about your universities, but we hire the special graduation gowns from a hire company.
5: A diplomázás napja, nem tudom nálatok mi a szokás, de nálunk egy megfelelő ruházatot.
4: Clothes and smell nice and look nice.
5: Kölcsönöztünk ehhez, és mindenki
4: and
5: nagyon szépen kiöltözött.
4: All waiting in the main auditorium to see them receive their degree.
5: Az egész család, rokonok ott vannak az egyetem nagy auditoriumában, és várják az avatási ünnepséget.
4: And you put on this
5: felveszed ezt a díszes öltözetet.
4: Silk hoods according to your degree.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Akkor, ahogy mondtam, engem meg ez a téma dolgozott bennem, Isten haragja. Mikor hallottál utoljára tőlem prédikálni Isten haragjáról? Talán az utolsó időknél ott beszéltünk róla. Lehet-e szeretni Isten haragját? Ugye egy kicsit zavaros kérdésnek tűnik, vagy hat, de az a helyzet, hogy annyi mindenről vannak dalaink, énekeink, tehát például, hogy hogy is van ez a milyen szeretet van most egy dal, ez a meggondolatlan szeretet. Vakmerő szeretet. Reckless love. Reckless. Tehát, hogyha lehet dalt írni mondjuk a Isten vakmerő szeretetéről, akkor lehet dalt írni egyébként a haragjáról is. Tehát ugyanolyan tulajdonsága Istennek, hogy haragszik, mint az, hogy kegyelmes. Tehát nem tudod elválasztani, hogy hát ez jó tulajdonsága, ez a rossz tulajdonsága. Szent, irgalmas, ez jó tulajdonság, de hogy földühödik, haragja van, hát ez nem jó tulajdonság. Hát pedig én erről szeretnék beszélni, hogy mi tud téged arra készíteni, hogy megszeresd Isten haragját? A tegnapi szabadulás a tegnapi szabadulás készített ezekre a dolgokra, a tegnapi meg tegnap előtti nap. Tudom, hogy bizonyos szempontból nem egy kényelmes téma, mondjuk pont ezzel énekelni, de mondjuk a 2 Mózes 15 jutott eszembe, amikor ott átkeltek a Vörös-tengeren, megholtak az egyiptomi katonák, egy-két hullát, meg ruhadarabot ott kisodolt a tenger hullámai, és akkor ott énekeltek csörgődobbal, meg erősítővel, a férfiak, meg a nők, és akkor lovat lovasával tengerbe vetett Istennek az ítélő karja, hatalmas és felséges. Csodálok, Uram, hogy megölted az összeset. Egy sem maradt életbe, a fáraó is eleve elveszett. Ezt írja, ott lehet, el kell olvasni. Én arról csináltam, én is arról egy ének, írtam egy dalt rá. De most nem énektem el. De engem megihletett az, hogy tehát vajon meg lehet-e szeretni Istennek a haragját, ha meg tudod szeretni Isten irgalmát? Mert hogyha te szeretsz valakit, aki tökéletes, akinek nincs rossz tulajdonsága, akkor azt a személyt mindenestől szereted. Isten haragját is szereted. Nem? Tehát beszélünk, hogy mennyire kedves, irgalmas, kegyelmes, az minden fölött van. De az a helyzet, hogyha most rendszeresen elkezd az ember csak a kegyelemről beszélni, akkor hát egy favorit lesz, és akkor egy divatos a prédikátor lesz. Ha valaki elkezd viszont rendszeresen Isten haragjáról beszélni, akkor ferdeszemmel kezdenek el ránézni, és akkor kikerülik a társaságát, és gyanús ez az egész dolog. Maradj távol ettől a furcsa embertől. De hát az is ugyanúgy igaz, ahogy most megnéztem most itt a Bibliában, csak ha beírod azt, hogy harag, akkor 460 helyet írt ki, és akkor még egy csomó ragozott alakját, ugye, meg se, bele se írtam. Tehát az azt jelenti, hogy Istennek a haragja ugyanolyan dicsőséggel, hatalommal, szentséggel és tisztasággal teljes, mint bármely más területe. Mint ahogy a szeretete és az irgalma és dicsőséges és csodálatra méltó, ugyanúgy az ő haragja is dicsőséges és csodálatra méltó. Ha megnézzük most ezt a kérdést, föltesszük, hogy mi az Istennek a haragja, akkor mielőtt válaszolnánk rá, először tisztázni kell, hogy a haragjának melyik oldalán állunk. Tehát biztos lehetsz abba, és biztosnak kell lenned abban, hogy az Isten haragjának melyik oldalán állsz. Istentől jön a harag valamire, és azon a oldalon állok, ahol Isten van, vagy amerre a haragja irányul. Én azon az oldalon vagyok, amelyiken Isten áll. És hogyha ezt az elején, az egész téma elején lefixálod, egészen máshogy fogsz ehhez a témához közelíteni. Én nem az Isten haragja ellenirányuló oldalon vagyok, ahova éppen a haragja irányul. Én onnan kijöttem. Emlékeztek, hogy az van, hogy hol volt az talán János levélben van, vagy hol van az? Hogy harag gyermekei voltunk. Megkeresed? Hát valahol megkeresed, légy gyógyszi. Mert az a helyzet, hogy volt, amikor bennünket is jogosan zavart Istennek a haragja, Istennek az ítélete. Sok embert nagyon irritál ez a téma. Miért irritál sok embert? Azért, mert még Isten haragjának a keresztüzében van, fókuszában van. Megvan a haragjának a gyermekei. Haragja. Efezus 2.3, az úgy szól, Efezus 2.3, akik között forgolódtunk, egykor mi is mindnyájan, ami testünk kívánságába, cselekedtük a test gondolatoknak akaratját, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. Egy új fordítást tudsz? Meg tudod? Megvan? Csak ott fönt kell egy gombnyomás. Megvan? Megvan valakinek egyszerű fordítás?
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.